Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéha vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten háromnapos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanzba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Hát és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg. Összebilincselt

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához forgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este, a 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, és rendhagyó módon ma 4 kérdést fogok föltenni, tulajdonképpen már mindet feltettem, azt a döntést hoztam nem olyan régen, hogy majd olyan adást csinálok, amikor minden bent maradt üzenetet igyekszem majd kisöpörni. Ez persze nem biztos, hogy sikerülni fog, ez kicsit önöktől is függ, mert még mindig válaszolhatnak majd a kérdéseinkre, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglédrádió.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglédrádió. 4 olyan témánk van, amiből maradtak bent válaszaink, amiket mindenképp szeretnék felolvasni, hogy ne maradjon ki senki a műsorból, ha már üzenetet küldött nekünk. Ezek a kérdések pedig a következők, már mind ismerős lehet. Volt már túl jól sikerült hazugsága? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Illetve volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Ezekből a kérdésekből tehát összejött már több mint 1 vagy 2 műsor, és még mindig maradtak válaszaink, úgyhogy a mai napon ezeket fogom majd közzétenni. Kezdjük is az utolsó témával. Volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Itt van Tomi válasza. Igen, egyszer régen Törökországba jártunk hátizsákos túrán. Tudnék egy rendes listát írni a kultúrsokkos epizódokról. Mondjuk igyekeztünk helyt állni, nem picsogni semmin, de volt néhány megkattanós jelenetünk azért. Itt egy apróság. Kb. Az első-második napunkon megláttuk, mi jön a csapból. Valami fehér szmötyi úszott a vízben. Megfogadtuk, hogy csak palackozó vizet fogunk inni, csak abban is ugyanaz a fehér szmötyi úszott. Na, akkor elengedtük a dolgot. Hát igen, na, az milyen kellemetlen, mikor ez a valami ott van még a palackozott vízben is. Más kultúra, lehet, hogy ott tök megszokott, de hát azért nekünk, hogy mondjam, nehéz lenyomni a torkunkon, ha élhetek ezzel a fura hasonlattal. Hotpotozni voltunk több párral Budapesten. Ebből 4 voltak ázsiaiak, régóta ismertük őket, de mi konkrétan éhen maradtunk, mert nem is haláztunk kellően ügyesen, ha valamit vissza is ejtettünk, mire csobbant, már egy ázsiai barátunk el is happolta. Az a fajta udvariasság, amit nagyjából mi megszoktunk egymástól, itt senkinél nem volt meg. Ha én tettem valamit a levesben, néha lecsekkoltam, hogy hogy áll, mire késznek ítéltem volna, valaki lenyúlta. Azóta már másképpen is megfigyeltük náluk, túlélésre mennek, nincs kegyelem. Ezt pedig Andrea írta nekünk, ezt is nagyon szépen köszönjük. És hát azt akarom üzenni a kedves hallgatóknak, hogyha lenne még ezzel kapcsolatban válaszuk, volt már félre sikerült találkozásuk egy másik kultúrával? Nos, akkor ne legyenek restek és küldjék el nekünk, bár a következő blogban már egy újabb témával jövünk, egy újabb régi témával itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ez itt a Ceglét hangja, és egy vegyes vágottal várom önöket, kedves hallgatók, mert a mai napon több kérdést is felteszünk, egyen már túl is vagyunk, a második pedig az lesz, hogy volt már túl jól sikerült hazugsága? A bent maradt üzeneteket ezzel a témával kapcsolatban hamarosan felolvasom, de hamarosan visszatérünk azokra a kérdésekre is, amik korábban már szintén elhangoztak. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Itt ugyebár nem arra kell gondolni, hogy egy nagyon drága luxus cikket vásárolnak, hanem rendszeresen vásárolnak valamit, amire lenne olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak ehhez a minőséghez. És lesz egy utolsó kérdésünk a mai napon, méghozzá, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, a legtöbb üzenet ebből a témából maradt bent, de, ahogy mondtam, most a jól sikerült hazugságokkal megyünk tovább, amire ezt a választ kaptuk még az előző adások alatt. Nálunk elsőben a szemüveges osztálytársamat imádta az osztályfőnök. Gyerekfejjel rájöttem, hogy egy szemüveg, és engem is szeretni fog, az amúgy szemét dög tanár. Lett is aranyos, leggyengébb delfines kék szemüvegem, ugyanúgy a vizsgálatnál hantáztam, nem láttam a betűket, hála égnek linkségemre sose hordtam, iskolai fotózást kivéve, azóta is jókat derülök magamon, látásom, mint a sasé, azóta is szerencsére, írta nekünk Kriszti, de az nem derült ki, hogy jobban kedvelte a tanár. Minden esetre ez is egy hazugság volt, ahogy azt mi kértük. Következő üzenet, egyszer bekamusztam, hogy egy XY-féle minőségi boltban dolgoztam, ami annyira jól sikerült, hogy mikor egy később megismert ismerősnek is elnyomtam ezt a dumát, egy másik

0: dolgozik, neked kéne legjobban tudni, hogy a határa kell a csekk. Milyen csekk, srácok, de milyen csekk? Zoli, hát a közösbe leírtuk, hát mindenki tudta, hát mindenkinél itt van a csekk. Hát nem igaz, hogy nem hoztad, és a srácot úgy beparáztattuk 3-4-en, hogy a határa érünk, és ott valami határőr kérni fogja a csekket, hogy szabályosan bujkált a kirándulás közben a bokrokon, hát jött, hogy ott ne lássák meg, hogy ő is ott van velünk, nehogy a csekket kére tőle valaki, szóval nagyon jól tudnak sikerülni ezek az egymást támogatott kamuzások, még hogyha csak viccből is. És egy utolsó üzenet ezzel a témával kapcsolatban. Egy volt még ovis koromban. Nem volt kedvem menni, ezért kitaláltam, hogy én biztos nagyon lázas vagyok, és fáj a hasam. Megmérték a lázam, és tényleg az voltam, pár óra múlva már tényleg iszonyat beteg lettem. Lehet, hogy azt érezted már eleve, hogy azért nincs kedved oviba menni, vagy bárhova, mert beteg vagy, tehát nem voltál jól. Úgyhogy ez most igen, sikerült bekamúzni azt, hogy beteg vagy, miközben tényleg az voltál, ez ilyen önbeteljesítő dolog. Egyszer egy osztálytársamtól kaptam egy macskát, és pár hét múlva rákérdezett, hogy hogyan. Gondoltam, megviccelem, és valami oltári nagy butaságot mondok. Például otthon épp felújítás van, zsaluzunk, betonozunk, és beugrott a macska, mi meg nem vettük észre, és ráöntöttük, befalasztuk a cicát. Hát egy ordas nagy pofont kaptam érte, azóta is szeretek hihetetlen nagy sztorikat komolyan elmondani, de kevesen látnak szívesen ilyen vicceket. Hát igen, ezt ismerem, ezt az érzést, de én is ilyen vagyok, kedves hallgatók, bármikor benne vagyok egy jó poénban, mi akkor is a kicsit polgárpukkasztó. Hamarosan ezzel a témával megyünk tovább, volt már túl jól sikerült hazugsága? De hogyha valaki kedves idegennel kapcsolatos élményeket küldene, vagy esetleg olyan dolgokról írna, ami drágának tart, de mégis megvesz, azt is megtehetik 0635 92 92.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Egy érdekes vegyesvágottat hallgathatnak meg ma a Ceglét hangja helyén, pontosabban a Ceglét hangjában, de három olyan kérdéssel, amit már ismerhetnek, viszont még mindig vannak olyan válaszaink, amelyeket nem tudtam felolvasni önöknek. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Illetve volt-e már túl jól sikerült hazugsága? Ezekkel a témákkal foglalkozunk, és már is megyünk ezzel az utolsóval tovább. Még három üzenet van előttem. Alsós koromban egy rajzversenyen, amire jelentkeztem, a beadási határidő előtti éjszakán pattant ki a szemem, hogy elfelejtettem és nincs mit beadnom. Így utolsó pillanatban egy az egyben átmásoltam az A5-ös lapok borítóján szereplő madarat. A tanár nézett nagyokat, nem hitt nekem, hogy ezt én csináltam volna. Győzködtem, aminek az lett a vége, hogy napköziben, míg a többiek játszottak az udvaron, nekem le kellett újra rajzolnom a madarat, ami természetesen nem sikerült, így visszaléptem. Igen, a túl jól sikerült hazugságnak ez bizony az egyik minta példája. Főleg iskolában követünk el ilyeneket, bizony-bizony, és tanulunk belőle jó esetben. Az egyik vendéglátós melomnál folyamatosan fizikai fájdalmat színleltem, hogy kasszázhassak, és tudjak mértéktelenül lopni. Hát ez kellemetlen dolog, de köszönjük az őszinteségét Marcinak. Minden esetre, igen, hát ez nem feltétlen jó, viszont remélhetőleg tanultál belőle. És van egy utolsó üzenetünk ezzel a témával kapcsolatban, de ha még írnának nekünk önök, azt is megtehetik a 0635-925-925-re egészen nyugodtan, hogyha ezzel a témával kapcsolatban még van bennük valami, vagy van önökben valami, küldjék el nekünk, visszatérünk rá nagyon szívesen. Tehát az utolsó üzenet, a suliban nálunk heti két tesi óra úszás volt. Utáltam átöltözni, nagyon szeretek egyébként úszni, de a kétszeri átöltözés, pláne úszás után tapadósan, vizesen számomra annyira borzasztó dolog, hogy mindig csak otthon úsztam. Van egy nagy tavunk. Szóval annak érdekében, hogy ezt megússzam, elmondtam egy pszichológusnak, hogy undorodok a másokkal közösen használt víztől és a potenciális fertőzés veszélytől, és végül kaptam egy igazolást, és megúsztam ezt a dolgot. Egyébként nyáron, mikor vissza tudok öltözni egy lenge ruhába, egészen gyakran szoktam menni. Na most a megúsztam poént tök jó volt, tényleg, viszont az, hogy van egy tavatok, az most lehet, hogy megint kamu. Amúgy tök jó, valakinek van egy tava. Nekem van egy ismerősöm, akiknek a tanyáján van egy tó, és jártunk is ki korcsolyázni. Jártuk, hát én egyszer voltam, mert igazából akkor is rettegtem, hogy beszakad a jég alattunk, nem történt semmi baj, de azért féltem. Viszont tök jó a sztori, és köszönjük Alexandernak, hogy ezt elküldte nekünk, és kedves hallgató, te nekünk, és kedves hallgatók, az a helyzet, hogy ez a téma is kimerült, de még van kettő, méghozzá mi az, amit túl drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve a van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ha bármelyikkel kapcsolatban van új sztoriuk, azt is szívesen vesztük, de a bennmaradt üzeneteket az előző adások által vagy alatt bennmaradt üzeneteket fogom elsősorban beolvasni ezzel a két témával kapcsolatban a műsor további részében. Aki teheti, tartson velünk, mindenkinek további jó rádiózást!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön. Kedves hallgatók, rendhagyó módon ma négy kérdéssel is foglalkozunk, amelyből kettőt kipipáltunk. Maradt az, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. A bent maradt üzeneteket olvasom föl elsősorban, de hogyha írnának újat, ezt megtehetik a 0630-5-92-92-ös SMS számon. Szóval drága termékek, amit mégis megvesznek, akár lehetne olcsóbb vagy ingyenes alternatíva, mégis a fizetőset választják. Ezzel foglalkozunk, most már sokat szorra, nem először kerül elő tehát a téma, a régi üzenetekkel megyünk tovább. Andris azt írta nekünk, hogy pszichológus magárendelések, prémium kutyatáp, egyébként azt is leírta, hogy 36.800 forint per 12 kg, egy bizonyos márkának a csoki golyója saját magának, és alapvetően az étel, ezeket írta nekünk tehát Andris, és nagyon szépen köszönjük. Csoki, márkásabb üdítők, sajtok, magánorvosi ellátás, és szinte mindenben van ilyen kategória. Ezt név nélkül küldte el az egyik kedves hallgató, és ezt is köszönjük. Aztán van olyan is nekünk, hogy kondibérlet, motoros cuccok, ezt Bélától kaptuk, és cigaretta, lazac, avokádó, mondjuk legalább az egyik hipermarketnek a neve van itt, abból vásárolja, a többit le se írom, ezt pedig Zoli küldte el. Utazás, magánorvos, tengeri herkentjük és gyümölcsök, valamint pszichológus, kb. 55 ezeret adok ki rá havonta, ami messze a legnagyobb kiadásom egyben, de megéri, rengeteget segít, ez pedig Julcsi küldte el nekünk. Ezt én is támogatom egyébként, szerintem saját magunkkal foglalkozni nem csak testileg, hanem lelkileg is nagyon fontos, és vannak azok a pontok vagy elakadások, amikor érdemes szakemberhez fordulni. Egy következő üzenet, szálasteák, macsa, mentes élelmiszerek, GM liszt, tészta, stb. Áfonya a gyerekeknek, magamra költeni, hát néha inkább költeném a gyerekre, ez az üzenet vége Julitól, illetve mentes tortaszeletek, 1400-1700 forintért egy bizonyos cukrászdát itt leírt nekünk. Hát de mit csináljak, ha ilyen nagyon finom? Nem a nagyon szót használta a kedves hallgató, csak kicsit szépítettem rajta. Reggel szendvics pékségben. Ez is egy névtelen üzenet, és egyébként ezt is meg tudom érteni, azért jól tud esni, mikor meg van csinálva az a szendvics, és te valamilyen összeget leraksz érte, lehet, hogy otthon harmadából kijönne, hogy összeraknád, de mégiscsak besétálsz, odaadják készen, és nagyon finom is, szóval ezt teljesen meg tudom érteni. Rita írja, hogy nálam ilyenek a magvak, pisztácia, mandula, illetve magán szakorvosok, főként a terhességem alatt volt fontos. Egy másik hallgató, Ilona, az izlandi utat írja, és a lakásra is sokat költök. Egy izlandi út egyébként az én párom anyukájának is nagy álma. Izlandi, azt hiszem, hogy izlandi, nem Grönland. Na mindegy, a lényeg, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy utazás, hogyha az embernek az álma, akkor arra hajlandó kicsivel többet költeni, hogy oda egyszer eljussam. A szükségesnél mindig jobb minőségű szerszámok, otthon kézműveskedni. Annyit költöttem már az ilyenekre, hogy akkor is megveszem a drágát cuccot, ha évente csak egyszer kell. Plusz kávé és cigaretta. Hát igen, az első adásokban, mikor először került szóba ez a téma, akkor nagyon sokat panaszkodtam, nem panaszkodtam szó szerint, hogy meglepően kevesen írták a cigit, pedig, hogyha belegondol az ember, azért ez egy olyan szokás, ami az életünket rövidíti, és a pénztárcákat meg kisebbíti. Úgyhogy tulajdonképpen szerintem ez alapvetően mindenki, aki dohányos, ez egy olyan kiadás, amire sokkal többet költ, mint amit a józanész diktálna, és sajnos én is közéjük tartozom. Színes film, 5000 forint 36 képért. Az tök jó, hogyha valakinek ennyire fontos a fotózás, és elő is hivatja. Szerintem azért manapság a digitális világban ez már ritka. Ahányszor virágpiacra járok, mindig megveszek egy-két, néha több cserép virágot, pedig így is rengeteg van, pénz pedig nem annyira, de nem tudok ellenállni. Ez pedig Luca írta nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Ezt a témát még folytatjuk, mármint azt, hogy mi az, amit drágának tart, mégis megvesznek, aztán pedig a második órában jön a téma, miszerint van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene és a hírek után jövünk vissza. Szeglét.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanskba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája. A mai napon egy ilyen különleges vegyesvágottal jelentkeztem, amelyben 4 kérdés is megfordult, ebből gyakorlatilag 2 maradt. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ugyebár a műsor elején elmondtam, hogy rengeteg bent maradt válaszunk van még ezekkel a kérdéssel kapcsolatban. 2 kérdést, ahogy mondtam, kipipáltunk, és ez a maradék 2 következik ebben az órában, úgyhogy most mindennek a végére járunk ma, már amennyire lehetőségünk lesz, de azt azért gyorsan elmondom, hogy írhatnak nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra. Olyan felső kategóriás laptop, ami nem évül el 3-4 év alatt. Napi több órát töltök el előtte, illetve több hobbimhoz is használom. Nekem megérő prémium minőséggel legyen, írja nekünk Feri, és igaza van szerintem. Gyakorlatilag annyira fejlődik a technika manapság, hogy laptopra nem is tudom, hogy ez megoldható, hogy 3-4 év alatt sem évül el. Nagyon modern, vagyis nagyon modern, nagyon friss gépet kell venned ahhoz, hogy 3-4 év múlva még aktuális legyen, amennyire gyorsan fejlődik a technika. Úgyhogy köszönjük szépen, természetesen a kérdések közül a mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek kérdés volt, amire választ kaptunk, tehát Feritől. Valaki azt írta csak, hogy kecskesajt, én nem vagyok nagy rajongója, de aki szereti, annak meg tudom érteni. Telefonok szerencsére már nem érdekelnek, de PC-nbe sok pénz ment. Most egy ideig biztosan nem teszek bele többet, horror árak vannak. Ezt megelőzve vettem egy PS5 Pro-t, az a sejtésem, hogy ennek emelni fognak az árán, a másik ilyen pedig az autó. Lehetne olcsóbb, és egyelőre nem volt olyan gond a mostanival, ami váratlan volt, és anyagilag megéreztem volna, de nem egy megbízható japán autón van. Úgyhogy ezt pedig Lacinak köszönjük szépen. Igen, a párom egyébként PC-s, ő inkább arra költ, hogy azt építgesse, de azon is dolgozik, tehát ez igaz. Nekem konzolom van egy nagyon régi, használtam vettük, és nem játszok vele eleget, mármint úgy értem, hogy nincs kihasználva szerintem. Minden esetre jó, ha ott van, és egy, mit tudom én, valamilyen összejövetele lehet egy kicsit autóversenyezni, vagy fifázni, vagy ilyesmi. Erre tökéletesen megfelelő, én már nem igazán költök arra, hogy játszak. És autó, hát az autó kérdés igen mindig érdekes, hogy kinek mennyire fontos. Az is fontos-e, hogy nézzen ki, hogy milyen fel van tuningolva, hogy milyen hangtechnika van benne. Úgyhogy igen, autóra is rengeteget lehet költeni. Van még válaszunk ebből a kategóriából, nézzük például ezt, minőségi borok, mert ha iszok, akkor már ne tablettás kannást, 7000 alsópolcos szennyt igyam. Minőségi húsok és felvágottak, ez is nagyon fontos, ezt pedig Mark küldte nekünk. Egy következő válasz, Barber. Már ott tartunk, hogy lassan 8-10k, vagyis 8-10 ezer alatt nincs egy normális hajvágás, plusz ne egy Isten szakálvágással kiegészítve, de már annyiszor annyira megszokott dolog, hogy szavak nélkül is tudja a fodrász, hogy miért kell vágni. Ha meg nem mennék, vagy esetleg máshoz, akkor már megcsalásnak érezném. Ezt egyébként Zoli küldte el nekünk, és hát én még nem voltam barbernél, van ismerősem, aki csinálja, lehet, hogy egyszer el fogok menni hozzá, de nekem egy nagyon jó barátom a fodrászom, és tulajdonképpen előbb volt a barátom, mint ahogy a fodrászom lett, úgyhogy gyakorlatilag mindig találkozunk, mondjuk havi egy alkalommal, és akkor egy jó beszélgetünk, miközben hajat is vág. Futócipők és drón, ez pedig egy következő válasz, de név nincsen hozzá, mint ahogy ahhoz az üzenethez sincs, hogy frissen pörkölt specialty kávé. Hát igen, a kávézásnak nagy kultúra lett. Hamarosan folytatjuk még ezzel a kérdéssel, de hamarosan arra is rátérünk majd, kedves hallgatók, hogy volt-e olyan emléke, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ez itt a Ceglét hangja, hamarosan megyünk tovább.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez itt a Ceglét hangja, vegyes vágott adás, a kedves hallgatók, amelyben négy kérdés is sorra került. Ezek mind olyan kérdések, amit már korábban feltettünk, maradtak benn válaszok, de szeretném, hogy mindenki sorra kerüljön, úgyhogy most bepótolunk vegyesen több kérdést is. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, ezzel megyünk tovább most, és hamarosan áttérünk arra, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. De először a drága termékek. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy sajt és bár az szolgáltatás, de a Kozmetika Plus műköröm havonta kb. 15 ezer. Igen, az tényleg szolgáltatás, de nekünk az is teljesen megfelelő ebben a kérdésben. Egy óramárkát ír le a kedves hallgató, amit nem mondok el, nem bírom soha otthagyni a kirakatban, ezt egyébként Boton írta nekünk. Nem tudom kiejteni valami francia lábkrém, más, hát ilyen, hogy mondjam, szószokkal foglalkozó H betűs termék, jó minőségű sminktermékek, utazások, sajtok, édesség, illetve ha önköltséges képzésre vesznek fel, akkor azt is muszáj kifizetnem, és még sor alatt nem szerintem napestig, de már ezek gondolata is fáj a bankszámlámnak. Ez is igaz, ez is olyan hozzáállás, hogy igen, közben az ember kicsit sajnálja ezekre ráköltem a pénzt, de mégis megvesszük, lehet, hogy lenne olcsóbb alternatíva, de ezt választjuk, mert egy minőség alá nem tudunk már menni. Gyermekeimnek külön óra, táborok. Azért megkönnyebbültem, mikor a 150 ezer forintos prog táborba nem volt kedvük elmenni. Hú, igen, mikor ezen múlik. Mert egyébként megvennéd nekik, és ez nagyon jó fej dolog, de hogyha még sincs kedvük, hát jó, üssek ő, akkor nem fizetem ki azt a 150 ezeret. Ezt egyébként Anna írta nekünk, és köszönjük. Birkenstock lábbelék, autó és annak minden fenntartásával járó összeg. Megengedhetem magamnak, nem erről van szó, de minden egyes tankolás fáj, amikor fejben számolom, hogy a 600 forintos liter benzinnel hány száz méterre jutok el. Bizniszosztályú repjegy, telefon, picit overkill egy Galaxy Ultra-ra, egy egész havi fizu, bár amúgy baromira megéri 3 év távlatából. Minden másban nagyon tudatos vagyok, még utazások kapcsán is. Két havi fizetésemből tavaly el tudtam menni minden harmadik héten valahová 1-4 napig terjedőleg. Freedom it is. Ezt pedig Pétertől kaptuk, és köszönjük szépen, és egy utolsó üzenet Katalintól, esztétikai kezelések, elsősorban botox, abból van, olcsó helyi, szempillásnál is csinálja, de inkább megyek orvoshoz drágábban. És ezzel zárult a témán, kedves hallgatók, úgyhogy gyorsan átcsapunk egy másikba. Ha még érkezne ezzel kapcsolatban a 0635 925 925-re, be fogom olvasni, ígérem. De tehát a következő témánk, amit ma még boncolgatunk, az nem más, mint hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Sulibuliból jöttünk haza a barátnőmmel, épp lekéstük az utolsó buszt. Egy óra séta lett volna éjszaka, erre dudált nekünk egy különjáratos busz, és hazavitt minket. Biztos vagyok benne, hogy megmentett minket az erőszaktól. Sajnos a szüleimet, ha felhívtam, este éjszaka kiakadtak, hogy értünk kell jönniük. Hát nem hiszem, hogy kiakadtak volna, ezt csak én jegyzem meg, szerintem inkább fontosabb a biztonságotok. Egyszer két fiatal srác is megmentette az életemet, bántalmazó környezetből menekültem, zavart voltam, eltévedtem egy rossz környéken este. Nem jó buszra szálltam, és megkértem őket a piros lámpánál, hogy segítsenek. Bevittek autóval a városközpontba, nagyon féltem, köszönöm nekik a biztonságot. Sajnos még nem sikerült kilépnem az elnyomó környezetből, de ami késik, nem múlik. Ezt Bogi küldte el nekünk, és köszönjük szépen az őszinteséget, és én kérek elnézést, hogy ez, amikor a téma aktuálisan volt, nem került be, de nem volt több időnk, most viszont pótoltuk, reméljük, hogy Bogi hallja, hogy sikerült beolvasni az üzenetét. És nagyon köszönjük még egyszer az őszinteséget, remélem jobbra fordult azóta a dolgod. Mindenképpen figyelje arra, hogy te vagy az első, és hogyha valami nem kerek, nem okés körülötted, akkor a segítségkérés sem egy utolsó vagy elvetendő dolog. Kedves hallgatók, hamarosan tehát azzal a kérdéssel folytatódik a Ceglét hangja, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel.
2: Következzen egy

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A négy kérdést feldolgozó ceglét hangjából az utolsó kérdésünk maradt. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635-925-925-ös vagy kívánság@ceglédradio.hu, de ez inkább azoknak szól, akik hallgatják az adást, nem azoknak, akik küldeni akarnak üzenetet, mert leginkább arról szólt a mai műsorunk, hogy olyan kérdéseket, amelyikből még maradtak benne válaszok, ma bepótolunk, és felolvasok mindenkit, aki már korábban elküldte, persze, hogyha jönne új, igyekszem őt is besűríteni. Megyünk is tovább. Két eset jut eszembe. A kínai eladó adott a vásárlásunk mellé egy tök cuki tollat ajándékba, illetve buszmegállóban várakoztam szakadó esőben, elnyő nélkül, és egy szintén buszra váró srác mellettem állt, és fölém is tartotta az esernyőjét. És ezt mondom, kedves hallgatók, hogy nem kell nagy dolognak lennie, az ilyen apróságok tökéletesen elegendőek. Egyrészt azért, hogy elküldjék nekünk, másrészt azért, hogy egy ilyen örök emlék marad, és milyen könnyen eszébe jut az embernek egy ilyen apró kedvesség is, miért ne lehetnénk mindig kedvesek másokkal. A legutolsó éjszakai busszal utaztam haza vidékre. Tél volt, hideg és sötét, már egy ideje én voltam a legutolsó utas, amikor jeleztem, a sofőr előhívott magához, és azt mondta, haza visz. Addig nem indult el, ameddig meg be nem mentem az ajtón, és mosolyogva integettünk egymásnak. Tehát egészen a lakásig vagy a házig vitt téged, és ez is tök jó dolog. Egyébként Dorinától kaptuk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Karácsonyi nagy rohanás, dugó, parkolóban konkrétan a hátam mögött egy fehér autó vészjelzővel várta a családját, én meg szépen lassan, ahogy tolattam ki, nem vettem észre, mert csak jobbra meg balra néztem, belementem. Kiszállok, persze, már mondom is, hogy oké, én vagyok a hülye, mit kell, kitöltsünk, sajnálom, stb. A csáva annyit mondott, hagyd csak, céges az autó, full kaszkóval, majd megmondom, hogy még parkoltam valahol, valaki biztos meghúzott, boldog karácsonyt. Ennyi. Ezt egyébként Jenőtől kaptuk, és... igazából tényleg mit problémázzunk, főleg karácsonykor, ez senkinek nem jött volna jól, és hogyha ezt így meg lehet oldani, biztos, hogy ismerte a céges viszonyokat az úriember, akkor miért ne lehetne ilyen elegánsan is, és nem pedig egymás fejét, meg nem tudom, egymás családját szidva kiabálni egymással karácsonykor. Sírva a héven hazafelé menet, nem emlékszem már konkrétan mi volt, valószínűleg valami apámmal, mert nem akartam hazamenni, felvételi időszak Covid alatt, úgyhogy a nyomás az még nagyon megvolt. Mindig buszoztam, akkor egyszer mentem hévvel, és akkor derült ki, hogy a buszos kiegészítő jegy a hévre nem jó. Pár forint hiány nem volt nálam elég pénz a jegyre, a szemben ülő nő egy szó nélkül megvette nekem, örülök, hála neki, akkor nagyon sokat jelentett, írja nekünk Iza. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és igen, ezt mondom, hogy elég csak figyelnünk egy kicsit, egymásra nyitott szemmel járnunk, és én is rengetegszer segítek ki embert a mondjuk a pénztárnál, hogyha mondjuk aprója hiányzik, vagy ilyesmi, vagy a visszaváltós palackokat néha csak úgy átadom, látom, hogy valaki összegyűjtötte és dobálja be, a nálam lévő 3-4 darabot csak a kezébe adom, hogy dobálja be, és legyen neki plusz 200 forintja ettől. Ezek apróságok, de mégis sokat tudnak jelenteni, és az ember is jobban érzi magát. Ugyanezzel a kérdéssel folytatjuk az utolsó blogban is, kedves hallgatók. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, és remélhetőleg ma tényleg zárjuk ezt a témát.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A négy kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangja mai utolsó blokkját hallják, kedves hallgatók. Négy kérdéssel foglalkoztunk, ebben már csak egy van hátra. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? És ha volt, remélem már elküldte nekünk, mert most már tényleg csak olyanok kerülnek sorra, akik már küldtek üzenetet. De hogyha mégis jönne, akkor majd valamilyen úton módon tényleg mindenkit be akarok olvasni. Ez a mai is arról szólt, hogy aki még nem került sorra, az kerüljön sorra. De nézzük az utolsó üzeneteket. Repülőn utaztunk Koppenhágából Bergenbe, és valamiért elbambultuk a kajakocsit a repülőn. Kicsit később oda mentem egy férfi Stewiehoz, ezt én teszem hozzá, hogy Stewardess, illetve a férfi a Stewart, de hogy Stewiehoz, az ezt jelenti, hogy kérhetnék-e két protein szeletet, mondta, hogy hozza. Hozta is, szerettünk volna fizetni, de terminált sem hozott magával, mondta, hogy egészségünkre. Nagyon hosszú napunk volt, és nagyon jól esett. Hát azt elhiszem, igazából apróság itt is, de gyakorlatilag életmentő volt az embernek egy ilyen protein szelet ebben az esetben, és ingyen megkapja, hát ez igencsak jól tud esni. Van még üzenetünk, ambuláns szemműtétem után bementem a pékségbe, mert nagyon rosszul voltam, nem igazán hatott az érzéstelenítés, és eléggé megkínzott az orvos. Fél szemem lekötve, bekékülve, azt hitték a boltban, hogy megvertek. Kiválasztottam gyorsan, amit szeretnék, majd fizetéskor az eladó jelezte, hogy nem kell fizetnem, mert olyan elgyötörtnek tűnök. Nem akartam elfogadni, de ő ragaszkodott hozzá, jól esett. Hát igen, ahogy mondtam, apróság, de nagyon jól tudnak esni, és mennyire megmaradnak ezek a dolgok. A következő üzenet küldőnk azt írja, Balatonnál nyaraltunk a családommal, lehettem úgy 13-14 éves. Kicsit untam magam, mint a legtöbb kiskamasz, úgyhogy nagyon megörültem, hogy a nyaralóban, ahol voltunk, találtam egy kemping biciklit. Elindultam vele felfedezni a környéket. Egyszer csak elmentem egy nagy csapat hasonló korú gyerek mellett, akik akkor szálltak le egy buszról. Egy perc múlva mentem visszafelé, mikor újra odaértem hozzájuk. Ekkor a tömegből hirtelen elém lépett egy lány, és mutatta a kezével, meg mondta angolul, hogy stop. El sem tudtam képzelni, mit akarhat, de sok időm nem volt gondolkodni, mert el is kezdtem mondani angolul, hogy szimpatikus lettem neki, és szeretné, ha elkísérnem a szállásukig, ami rohadt messze van, még nekik gyalog. Kérdeztem, hogy kell-e a bicikli egy darabon, de azt mondta, hogy nem, csak beszélgessek vele, mert rossz kedve van. Volt vagy fél óra az út, és ez alatt kiöntötte a szívét. Tényleg nem volt jó kedve, nem bírta a többieket, talán lengyelek voltak, valami iskolai szervezés lehetett. Hideg volt neki a tó vize, honvágya is volt, de a végére jobb kedve lett, valamennyire sikerült megvigasztalnom, puszival köszöntünk el, hívott az esti buliukba is, de oda nem tudtam menni, meg is voltam illetődve igazság szerint. Többé nem találkoztunk, de nekem teljesen feldobta a nyaralást, hogy létezik ilyen, hogy valaki kilép elém és megállít, hogy menjek vele. Az a lány a kedves közvetlenségével sokat tanított nekem arról, hogyan kell bánni az emberekkel. És reméljük, hogy ez a műsor is segít abban egy picit, hogy hogyan is bánjunk másokkal. Az utolsó üzenet, ami mára belefér, 17 évesen az akkori toxik barátom ott hagyott a Sziget Fesztiválon egyedül, mert ki kellett jönni a tömegből miattam, mert pánikrohamom volt. Ahogy ott hagyott és egyedül maradtam, random 2-3 külföldi lány odajött hozzám, megöleltek, simogatták, hajam adtak, zsepit és megnyugtattak. Ez tök szép dolog, már az, hogy segítettek, az nagyon nem szép dolog, hogy így ott hagyjuk a másikat, csak azért, mert éppen nekünk bulizni van kedvünk, és nem számít, hogy mi van a párunkkal. Remélem, hogy tanultál belőle, és azóta már máshol jársz, és remélem a kedves hallgatók is tanultak ebből. Viszont még mindig van egy rossz hírem. Sajnos nem fogytak el a válaszaink. Érkezett 2 új is ebből a kérdésből, úgyhogy valamikor ezt be fogjuk pótolni, ígérem. És még maradt olyan is, amit korábban írtak nekünk, úgyhogy ez a téma még egyszer majd folytatódik a Ceglét hangjában. De nem holnap, holnap valami mással jövünk, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét Rádióval addig is. További jó rádiózást, Vörös Nándi búcsúzik, viszhall!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan!
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül

0: Napival átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, szokás szerint így lesz ez, este 6 óráig, remélem velem tartanak, azonnal megmutatom, hogy mivel indul a jó reggelt szeglét. Hírek után azonnal játszom az It Feels So Good című 2024-es közös ismerőst. Tartsanak tehát velem még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: Hírek a Cegléd rádióban.
4: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Óbusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőttre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos asszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, ezt is közölte Magyar Péter Ópusztaszeren. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött, a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet Xi Jinpinggel. Közben itthon kevesebb, mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki, az év életműdíját Marton Éva operaénekes Kossuth Díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, de díjazták az év zenekarát is.
3: Az időjárásról.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenc dalaival és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél, a Budapest

Hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó reggelt Ceglédben, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze visszatérek majd a Ceglédiek kedvenc dalaival, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Óbusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőttre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, ezt is közölte Magyar Péter óbusztaszeren. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött, a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet Xi Jinpinggel. Közben itthon kevesebb, mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki. Az év életműdíját Marton Éva operaénekes Kossuth Díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, de díjazták az év zenekarát is.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál lesz Süveges András, remélem velem tartanak, folytatjuk azonnal a Ceglédie kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig visszatérek és programokat is ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Hamarosan már Kémből énekli a Belong Together című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sport így a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
10: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várható a hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében tegnap kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
3: Az időjárásról.
10: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal kiváló slágerekkel, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, a következő órában pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, ezért is tartsanak velem.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A rapper drogfüggősége óriási visszhangot váltott ki a nyilvánosságban, bár rajongói mindig teljes erőbedobással álltak ki mellette. Tideni állapota napról napra javul, hamarosan a színpadra is visszatér, ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy teljes mértékben maga mögött tudhatja a sötét múltját. Drejó Ágnes, a szakpszichológus a lapnak adott interjújában kifejtette, hogy milyen veszélyeknek kell szembenézni a zenésznek. Tideni drog problémái hónapokkal azelőtt már napvilágot láttak, hogy megjelent volna a Maszk mögött című dokumentumfilm sorozata, hiszen a rajongóknak már hónapokkal korábban feltűnt, hogy valami nincs rendben. Látványosan lefogyott, furcsán viselkedett, és megjelent rajta a mára már ikonikussá vált fekete maszk is, amely a tönkrement órának látványát hivatott elfedni. A rapper szerencsére még időben visszafordult attól a lejtőről, amit sokan már végzetesnek hittek, jelenleg is mindent megtesz a gyógyulásért. Ez azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy egy laikus gondolná. Drejó Ágnes a szakpszichológus interjújában elmondta, Tideni esete több szempontból is speciális. A két részes dokumentum sorozatban a zenész sokat mesélt az érzéseiről, mindamellett, hogy barátai, családtagjai és zenésztársai is megszólaltak, milyen volt neki közvetlen közelről megtapasztalni annak veszélyét, hogy esetleg el is veszíthetik őt. A felépüléssel kapcsolatban Drejó Ágnes rávilágított, a közösségi média kifejezetten nehezítő tényező a felépülési folyamatban. Óriási nyomást okoz a közösségi média abban a tekintetben, hogy folyamatos elvárásokat támaszt az énekes felé, amiknek nyilván szeretne megfelelni. Arról nem is beszélve, hogy ezen a platformon túl gyakran és túl sokáig lehetnek felemlegetve a múlt hibái, melyek szégyent és szorongást válthatnak ki, ami lélektani túlterheléshez vezethet. Az egyéni józanság és abszinencia valamilyen vágy, testi élvezet vagy szertudatos és önkéntes kerülése hamis biztonságérzetet adhat neki, és bár az már egy komoly eredmény, de semmiképpen sem jelenti még a teljes stabilitást. A pszichológus szerint a fizikai kiegyensúlyozottság és megerősödés miatt olyan is előfordulhat, hogy csökken az óvatosság, és fizikai, illetve lélektani értelemben is túlvállalja magát, ami kizárólag stabil terápiás háttérrel, támogató környezettel, világos, pontos határok betartásával a munkában és fokozatos, nem túl gyors tempójú újraterheléssel lehet elkerülni. Drejó Ágnes hangsúlyozta, Tideni személyisége kifejezetten különleges a tekintetben, hogy nagyon-nagyon komoly élsportolói múlttal rendelkezik, ez pedig automatikusan olyan elvárásokat támaszt felé, hogy erős, önfegyelem tekintetében is magas szinten edzett szeméről beszéljünk. Amennyiben az élsport nem egy belső folyamat, hanem külső, edzőknek vagy szülőknek való megfelelés, akkor a belső nyomást az egyén nem tudja kompenzálni. Ő azokat az önértékelési sikereket, amiket korábban a sportból élhetett meg, a zenei világ területére helyezte át. A zene azonban egyáltalán nem olyan exakt, mint a sport, hiszen nem mérhető ugyanúgy számokban. A sportnál a sikert egy meccs, egy érem, egy országos bajnokság, világcsúcs vagy bármi nagyon jól definiálja. A zenében és a művészetek világában ez sokkal nehezebben mérhető, hiszen mi számít sikernek, 100 000-es megtekintés, 1 millió like, egy teltházas aréna, nincs egyértelműen lefektetve, ami már önmagában véve is óriási bizonytalanságot okoz, mondja a pszichológus. A zenész Tideni minden esetre jó úton halad, veszélyek ide vagy oda, a családja és barátai mellette állnak és mindenben támogatják, illetve terápiás segítséget is kap. A Tideni dalok pedig hamarosan újra felcsendülhetnek, hiszen koncertre készül, illetve ősszel a Megasztár zsűri székében is helyet foglal majd. Róla is ír tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Három héttel ezelőtt döntött úgy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, hogy pihenőre mennek, azaz egy időre visszavonulnak a képernyőről. A TV2 női híradósa azóta az ideje nagy részét a Balatonparti otthonában tölti, ám hiába van vakáción, ugyanannyi dolgozik, mintha nem pihenne. Házat újít és szépít, családi programokat szervez és egy új sportkihívásra is készül. Annak azonban nagyon örül, hogy hosszú évek óta először újra rengeteg időt tölthet együtt a szeretteivel. Utoljára nagyjából az elmúlt 2 évben voltam olyan elfoglalt, mint a most eltelt 2 hétben, csak teljesen másképp kezdte a lapnak Marsi Anikó, aki amióta április 17-én a műsorvezető társával, Gönczi Gáborral bejelentette, hogy egy időre hátat fordít a képernyőnek és pihenni megy, a nyilvánosság elől is visszavonult, a közösségi oldalai sem jelentkezett. A Blik megkeresésére azonban elárult, a nagy munkában van, ahelyett ugyanis, hogy egy tengerparton pihenne, a balatoni otthonukat csinosítják a férjével, Gyarmati Gáborral. Tény, hogy a klasszikus láblógatós, parton heverészős nyaralásokat sosem erőltettem, mert az nem én vagyok. Volt is már rám panasz a férjemtől, hogy én szívem szerint még este 10-kor is falat vakolnék, amely szenvedélyem attól, hogy több időm van rá, nem csitult, hanem erősödött. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a két kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mintha profikkal csináltatnám, de hatalmas boldogság. Nagyon szeretem ezt a favágástól kezdve a szigetelésen át, a függöny felvarásig minden apró elemét árult el a Bliknek Marsi Anikó, akinek az is hatalmas boldogság, hogy a szeretteivel is minőségi időt töltett, például a Dublinban egyetemre járó nagyobbik fiával. Május elején megérkezett Írországból a nagyfiam, marad is egy hónapig, aztán megy vissza. Elképesztően büszke vagyok rá, mert elnyerte második

0: Ott Marcs Janikó, aki imádja a családi élet minden pillanatát, hiszen valóban tartalmas időt tud eltölteni azokkal, akik a legfontosabbak az életében. Az elmúlt 10 évben nem tudtam a gyerekekkel ennyi időt tölteni együtt, sajnos. Most igyekszem bepótolni mindazt, ami kimaradt. Anyukám is velünk van, és talán nem kell ecsetelnem, hogy reggeltől estig süt főz. Erről lebeszélni sem tudom, de nem is akarom, csak szeretettel veszem tudomásul, hogy örülhetünk egymásnak, mint tette hozzá meghatottan a TV2 sztárja, aki emellett a sportot sem hanyagolja, hiszen az utóbbi években a futás fontos mozgásformává lett az életében. Ráadásul kiderült, hogy a kitartása másokat is inspirál, plusz egy egészen érdekes kihívás előtt áll, amelyhez társakat keres. Rám talált egy sportegyesület, mindezt a legjobbkor, a legtökéletesebb témával, nevezetesen, hogy szervezzünk be 15-40 pluszos, főleg irodai munkát végző nőt, akik mindig találnak kifogást a mozgásmentességre. A cél az, hogy az októberi spármaratonon lefussanak velem 10 kilométert, mesélte Marcs Janikó, aki az új futóklub miatt a balatoni pihenését is megszakítja. Szombaton reggel ugyanis a Norma fánál elindul az első csajos futás. Ezzel is foglalkozik természetesen még ennél is részletesebben a blik.hu felület.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Vár.

0: Hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, reklámokkal folytatjuk, majd a friss infókkal, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600.000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várható a hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A nemzeti jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében tegnap kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
2: Az időjárásról.
4: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. 18 óráig Süveges András. Folytatjuk a jó reggelt Szeglédet a dalokkal, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Szeglédet!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik, természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308-7072-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotókműhelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen a Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak!

0: Töltjük dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédia!

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, mivel indul a mai reggel műszak harmadik felvonása. Alex Forer érkezik hozzánk, hamarosan maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
1: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Júniusban tartják meg a Liszt pikniket. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
3: Az időjárásról.
7: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt szegédet, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Semmi sem lehetetlen, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez később kiderül. Kos, ma bármennyire is nehezedre esik, tudomásul kell venned, hogy vannak dolgok, amelyeket nem lehet elhanyagolni, megkerülni. Még ha talán most kaptál is haladékot, és nem azonnal kell törődnöd bizonyos dolgokkal, nem biztos, hogy jó ötlet élned a lehetőséggel. Vannak ügyek, melyekkel jobb mielőbb túl lenni, hiszen később sem lesznek kellemesebbek. Bika, ma lehet, hogy valakiben, aki közel áll hozzád, kissé csalódni fogsz, amit az illető viselkedése vagy egy hibája okozhat. Lehet azonban, hogy érdemes lenne kisebb szigorral megítélned a körülötted lévő embereket most. Vannak helyzetek és időszakok, amikor lejjebb kell adni az elvárásokból, és ez nem csak magunkra, hanem a környezettel szemben támasztott igényeinkre is igaz kell legyen. Ikrek, ma valaki egy olyan tervvel vagy ötlettel állhat eléd, amiről te azt gondolod, hogy hibás és akár még káros is lehet. Talán megtehetnéd, hogy udvariaskodsz vele, de lehet, hogy most okosabb lenne őszintén elmondani neki a véleményedet. Légy határozott és nyilvánvaló ma, ha a véleményedet mondod. Rák, ma nagyon komoly teljesítmény lehet tőled, ha sikerül elkerülnöd a feszültséget vagy a vitát a környezetedben. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy más egy véletlen elszólás vagy egy félreérthető mondat is robbanáshoz vezet. Jól válogass meg hát a szavaidat, különösen akar olyan valakivel társalogsz, akivel nem szeretnél most ellentétbe keveredni. Oroszlán, ha valakinek szeretnél elmondani valamit, amire már egy ideje készülsz, akkor a mai nap talán éppen alkalmas lehet erre. Szedd össze a gondolataidat és vald be, vagy vald meg, amit kell. Ma kedvező fogadtatásra találhatsz és támogató pozitív reakciót várhatsz. Legyen a mai nap az igazság napja. Szűz, lehet, hogy egy kis időre el kellene szakadnod a mai valóságtól, és valami olyasmivel foglalkozni, amiről nem jutnak eszedbe a mindennap a gondjai. Erre alkalmas lehet egy jó film vagy könyv, de akár az is, ha te magad találsz egy olyan kreatív foglalatosságot, amely leköt. Festeges, készíts valamilyen tárgyat, vagy ha van kedved, vedd elő a fiókból a régi fényképeket. Mindegyikről eszedbe fog jutni egy kedves történet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Hey,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
8: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, van valaki a társaságban, van, aki mindenből viccet csinál, és minden helyzetben eszébe jut valami jó móka. Most ráadásul nagyon nagy szükséged lehet neked is arra, hogy egy vidámlan nézőpontból szemléld az eseményeket, igyekezz hát felvenni a kesztyűt, és csatlakozz azokhoz te is, akik az élet naposabb oldalát keresik, még akkor is erre nem túl sok okuk van éppen. Skorpió, néha ahhoz, hogy eszedbe jusson egy kedves, egy kellemes emlék, nem kell más, mint az, hogy hasonló helyzetbe kerül, mint akkor. Ez elegendő egy ismerős illat, vagy egy jellemző mondat, de akkor is előfordulhat mindez, ha az agyad a valóság elől el akar menekülni a fantázia világodba. Hagyd, hogy megtörténjen mindez, és merülj el az emlékekbe ma. Nyilas, ha túl sokat foglalkozol a külvilággal, akkor előfordulhat, hogy annak a te saját ügyeid látják a kárát. Ma okosabb lenne saját magadra koncentrálnod, és a közvetlen környezetedre, ami nem lesz könnyű, hiszen kívülről annyi inger érhet, hogy a figyelmedet nehéz lesz befelé összpontosítani. Ha gondot támad ezzel, használd például a kikapcsoló gombot. Bak, lehet, hogy vannak dolgok az életedben, melyek úgy tűnik most kudarcra vannak ítélve. Ha így van, ne azzal törődj, hogy ezen bánkódsz, vagy megpróbálod a lehetetlent. Ne hagyd, hogy egy probléma lebénítson. Légy most rugalmas, aktív, változtass. Nézz szembe a dolgokkal, és első között lehetsz akkor, amikor a helyzet hirtelen jobbra fordul. Vízöntő. Mostanában talán kissé elcsúsztak az életedben a fontossági sorrendek, de nem muszáj hagynod, hogy ez tartósan így is maradjon. Bizonyos dolgokhoz, melyek a mindennapjaid részei, igenis most is tarts magadat. Törődj az egészségeddel, és mozog még akkor is, ha most ezt nehezebben tudod megoldani. Ne mondj le a művészetekről és a szórakozásról sem. Keresd meg, ami érdekel, és szerezd meg most is a napi betevőd ezekből is. És végül halak, lehet, hogy ma egy olyan ötlet, elképzelés születik meg az agyadban, melyet elsőre a fantázia világába sorolsz, de talán nevesd el mindezt csak úgy elsőre. Gondolkodj egy kicsit, nem igaz, hogy ami tegnapig lehetetlenek bizonyult, az ma már a mindennapok része? Mi van, ha ezzel az ötleteddel is ez a helyzet? Mára ezt üzenték a csillagok.
8: Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban most folytatjuk a Jó reggel Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Júniusban tartják meg a Liszt pikniket. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A nemzeti jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
2: Az időjárásról.
1: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, este addig lehetünk együtt kisebb, nagyobb megszakításokkal. Most reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, hallgassanak rám!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig, helyszín Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számom. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e, előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Szegléd utolsó egy óra osszája. A Golden című közös ismerést játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Súlyos gondokkal küzd Kuba. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
3: Az időjárásról.
10: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől, néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkező nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kezdünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Ez hamarosan kiderül. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítővakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
3: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
3: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
3: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
3: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600.000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
1: Reklámot hallottak.
10: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
11: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend aktuális dolgaival foglalkozunk. Jeles események is zajlottak nemrégiben, és ezekről is beszélgetünk majd az elnök nagymesterrel, dr. Vangyel Tiborral, aki itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Tibor, szervusz!
12: Szervusz, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, valamint a Cegléd Rádió minden egyes hallgatóját.
11: Különösen a borkedvelő. Őket.
12: Nem csak a borkedvelőket, hanem az ezután jövő borkedvelőket, tehát jövőbenieket is.
11: Akik még ott állnak a kapuban.
12: Igen.
11: Majdan egyszer borkedvelők lesznek, mert lehetnek is, hiszen hál' Istennek azért így Cegléd és környéke azért nagyon szép borokat tud oda tenni az asztalra, hogy így képletesen fogalmazzak, és hát erről már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk itt a 92.5-ön. Na most nemrégiben volt ugyebár a városbora választás, és egyben zászlós bort is választott a Cegléd és vidéke Ungvári László Borrend, és most ez a kettő valahogy összecsúszott. Igen. Ez a két dolog. Hogyan valósult ez meg igazából, vagy mi volt ennek az oka?
12: Igazából meg kell fordítanom, tehát nem városborát és zászlósbort, hanem zászlósbort és városborát választottunk, mert a
11: fontossági sorrendben
12: egybeesik, így van, tehát azt is jelenti, hogy a városbora így kizárólag cserszegi fűszeres lehetett, Tehát most már nem lett vörösbor választva, illetve ez az egyedüli fajta, a mi zászlósborunk. Indult így egyúttal a város bora címéért is. A cselszegi fűszeres, ugye az alapítás óta már a zászlósborunk, és 7 versenybor érkezett be. Egyik szebb volt, mint a másik, tényleg kiváló borok voltak, és ez azt jelzi, hogy odafigyelnek a termelők rá, hogy egyre szebb borokat készítenek. Még olyan cselszegi fűszeres minta is megállta a helyét, amely már idősebb volt, tehát 2 éves cselszegi fűszeres, de még mindig kiváló formáját mutatja.
11: Nagyon jó. Érdekes ez ugye, mert ezt a vidéket elsősorban fehérboros vidékként tartják számon, én azt hiszem, és nem véletlenül. Volt már egyáltalán vörösbor a városbora?
12: Igen, hát városborának ugye 2004-re visszanyúló hagyománya van, tehát ez a 22.
11: Mintha tegnap lett volna.
12: 23. városbora, hirtelen nem is tudom, utána kell számolni. De az első az Rajnai Riesling volt, és nagyon sokáig csak fehér bor volt.
11: És Rajnai Riesling az nagyon vitte a prémet egy jó pár éven keresztül, emlékszem.
12: Igen. És ezt követően került sor először a vörösbor irányába kiszélesítésre, majd pedig a rozé is egy pár évig.
11: Hogyne.
12: De abban az időben, amikor a rozé is versenyzett és önálló városbora szeretett volna lenni, vagy szerettük volna, hogy legyen egy önálló rozébor is, ez azért sem valósulhatott meg, mert viszonylag kevesen készítettek akkor még rozét. És hiába szerettük volna mi azt, hogy olyan városok, például ugye Debrecen, ahol 8-10 városborát is választanak, amely ugye nem csak fehér, nem csak vörös, hanem pezsgőt is, tokai
11: például,
12: bort is választanak, de hát ettől mi messze vagyunk, meg nálunk én azt gondolom, hogy nagyon helyesen az az álláspont alakult ki, hogy a városbora az ceglédi borrendhez kötődő, vagy cegléthez, és a alapító önkormányzatok területén működő szőlészek és borászok általi produktumokat bíráljuk el, és azokat ismertessük meg a városba érkező turistákkal, illetve a borrend is ezeket a borokat viszi el mindig, amikor egy-egy társborrendnek a rendezvényére elmegy, és nagyon jó visszajelzések vannak a szövetség részéről is. A szövetség egyébként minden évben felülvizsgálja a hozzátartozó magyarországi borrendek zászlósborainak a minőségét, a külcsint, és
11: a belbecset.
12: És a belbecset is, tehát így együtt alakul ki az igazi végeredmény. Tavaly is szépen szerepeltünk ezen a megmérettetésen, és az 51 borrend között az előkelő helyen szerepelt a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend.
11: Fontos. És azért, hogyha cselszegi fűszeres és Cegléd kapcsolatát firtatjuk, hát én azt hiszem, hogy azért nagyon sok borásznak, aki úgy benne van a szakmában, akárhol az országban, a cselszegi fűszeresről azért leginkább Cegléd jut eszébe, nem? Vagy legalábbis jó eséllyel.
12: Jó eséllyel, igen, tehát aki már eljött a mi területünkre, és járt itt Cegléden és környékén, és volt szerencséje megkóstolni ezt a fajtát, biztos, hogy emlékszik rá. Ugye ez azért cselszegi fűszeres, mert a Cselszeg Tomajon nemesítette Bakonyi Károly, és innen lett
11: Zala megyében
12: fűszeres a neve.
11: Igen.
12: Mert ugye annyira illatos és kevésbé savas fajta, úgyhogy emiatt gondolom, hogy nagyon sokan kedvelik ezt a fajtát.
11: Igen. De nem véletlen, és tényleg ő maga is, már a cselszegi fűszeres is szereti ezt a vidéket, úgy tűnik, és nagyon szép terméseket tud hozni.
12: Igen. És ami még nagyon fontos, hogy ezeken a területeken és művelési módokon ellen tud állni a betegségek egy részének, vagy nagyobb részének, illetve a fagykárnak, bár sajnos most történt fagykár pont Klémen György alelnök úr
11: fogok említette. Fogok vele beszélgetni a tervek
12: erről
11: szerint.
12: Majd ő fog beszélni. Igen.
11: Meg, mint növénydoktor.
12: Igen. A társmédiumban is volt erről, úgy láttam, nyilatkozott
11: igen.
12: a Gyuri.
11: Igen. Hát ez előfordul, de hát ez a kis domborzat is jót tesz időnként, mert ugye a fagy lefolyik a dombokról, és hát inkább az alsóbb részeket érinti.
12: Igen, ennek ellenére igen. nem csak a Fischer partot érintette, hanem a föntebbi részeket, de tényleg ne vegyük el a Klément alelnök úrnak a kenyerét, mert ez hozzátartozik, vagy a Molnár Zsolt hegybíróhoz.
11: No, hát bizony. Na, a lényeg az, hogy a zászlós bor és a Ceglédváros bora akkor ugyanúgy a Cserszeg

0: Annak ellenére, hogy jövő évben borrendünk 30 éves lesz, alapításának 30. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ez azért is lényeges, mert ilyenkor egy díszközgyűlés szoktak általában a ünneplő borrendek rendezni, és erre meghívják a magyarországi borrendeket. És ugye különböző kulturális programokkal együtt ezek nagyon szép ünnepségek szoktak lenni.
1: Igen. No, és hát végül is akkor ki lett a nyertes? Ki lett a legcserszegibb és legfűszeresebb?
0: Az Aranyhegyi Pince Szövetkezetnek a cserszegi fűszerese lett az idén.
1: No, hisz.
0: Úgyhogy... Erre már régen volt. Emlékeim szerint talán egyszer voltak ők már a Városbora. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, meg nagy öröm gondolom a Pince Szövetkezet tagjai számára is, meg a ceglédiek számára is, hiszen családtagok révén is ugye sokan érdekeltek ebben a szövetkezeti mozgalomban, illetve a hozzá kapcsolódó dolgokhoz. Úgyhogy egy évig ez a bor lesz az, amelyet használni fogunk ugye zavatáskor. Ebből fognak kapni a frissen felavatott borlovagok.
1: Igen.
0: Ezt fogjuk vinni az ünnepségekre, és ezt használjuk.
1: Bárhol az országban.
0: A borvidék és a borrendnek ugye a zászlaját, zászlósajóját.
1: Igen. Marad ez a hagyomány, vagy ezen akartok majd változtatni később, vagy akkor most már ez a vonal, hogy minden évben cserszegi fűszeres, mert hogy tényleg hát jó pár borászatban terem, és hát egyik jobb, mint a másik.
0: Igazából ezek a területek Aranyhegy területére korlátozódnak, illetve a Fischer parton vannak.
1: Igen.
0: Ezek a szőlők. De aki ugye innen származó szőlőből készíti a cserszegi fűszeresét, ő is indulhat ezeken a versenyeken. Aha. Ezért volt az, hogy a Tápióvin Kft. Kis Attila révén,
1: például,
0: hogy az elmúlt évben Megyeri Szabolcs bora nyert, akik szintén mind a ketten az Aranyhegyi Pince Szövetkezettől, vagy az Aranyhegyről vásárolják a szőlőt, és önállóan készítik el ezeket a borokat. Három vagy négy évvel ezelőtt fölvetődött a tagság részéről, vagy egy-két ember részéről, borász részéről, hogy változtassuk meg a cserszegi fűszeres, mint zászlósborunkat, és akkor egész a közgyűlésig ment ez a történet. Dönts el a tagság, elsöprő többséggel a cserszegi fűszeres mellett tette le a voksát a közgyűlés akkor.
1: Nem véletlenül.
0: Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Rajnai Rieslingnek igazán a Rajna vidékén van a helye, onnan származik, mint a Zöldveltelini, ugye a Vakhaui részről, úgyhogy mi maradjunk a cserszegi fűszeresnél, hiszen amikor ugye 86-ban nagyobb területeken elkezdték telepíteni a nagy fagykárok után, akkor ez a fajta bebizonyította, hogy ott van a helye az igazán kiváló borok, illetve a kiváló fajták között.
1: És ott van a helye tényleg a borpincékben is, és ott van a helye tényleg a hűtőszekrényekben is, és bárhol itt ezen a környéken, mert ezek a borok tényleg megérdemlik ezt. Hú, nagyon szalad az időnk, de beszéljünk arról, hogy ez tulajdonképpen ez a találkozó most nem csak városbora és zászlósbor választás, hanem egyben közgyűlés is volt.
0: Így van,
1: ugye?
0: Tehát beszámoló közgyűlés volt, a következő évi szakmai tervet, illetve pénzügyi tervet is megvitatta.
1: És egy szomorú alkalom is
0: tagság,
1: volt sajnos.
0: Igen. És Szelényi Péter kincstárnok halála miatt ugye új kincstárnokot kellett választanunk. Szerencsénkre rövid időn belül sikerült egy olyan jelöltet találnunk, aki örömmel elvállalta, és a közgyűlés őt egyhangulag meg is szavazta, ő Deli Tibor. Úgyhogy ettől az évtől...
1: Jó munkát kívánunk neki!
0: Köszönjük! Igen. Ettől az évtől kezdődően két évig még ő tölti be a kincstárnoki megbízatást.
1: Mi lesz a borrend legközelebbi nyilvánosabb megjelenése itt a város népe előtt, úgymond?
0: Hát a város népe előtt, tehát borrendi megjelenés nem lesz, pincészetek lesznek, ugye a nyitott pincenapok, pünkösdre
1: hát
0: nyitott
1: is annak
0: pincenapok.
1: Számít.
0: De nem egy díszruhás ünnepség vagy rendezvény lesz ez, hanem

0: A borászatok teszik oda magukat, és fogadják a vendégeket. Az idén úgy tudom, hogy nem lesz buszjárat, tehát erre kell készülniük a borrajongóknak. Hála Istennek, én is nagyon sok biciklissel találkozom. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz ehhez a rendezvényhez, és biciklire tudnak pattanni a bort imádó fiatalabb vagy fiatal generáció is. Úgyhogy ez lesz a következő esemény, amelyet azért mi borrendi vezetőség, borbarátok azért ilyenkor végigjárjuk egymás pincéjét, és megkóstoljuk a borokat.
1: És fontos ez, azt hiszem minden ceglédi és környékbeli borkedvelő ember számára, hogy megnézze, hogy mi újság a pincékben, és ez leginkább a borokból fog kiderülni. Hú, hát még sok mindenről tudnánk beszélni, de műsoridőnk lassacskán lejárt. Minden esetre akkor most már kijelenthetjük, hogy a borrend zászlós bora és egyben Ceglédváros bora is.
0: Igen.
1: A cserszegi fűszeres lett, ami a
0: Aranyhegyi Pince Szövetkezet által készített cserszegi fűszeres.
1: Így van.
0: És amiről még nem beszéltünk, és szeretném megragadni az alkalmat, Csemő község látott bennünket vendégül, és külön köszönet illeti Szűcs Judit polgármesterasszonyt, illetve az ő segítőit, akik igen szívélyes vendéglátásban részesítettek bennünket.
1: Amit ti azért megháláltatok szerintem.
0: Igen, igen, igyekeztünk meghálálni.
1: Igen.
0: És a női finomság, és hogy is mondjam ezt, tehát ugye megjelent, ami eddig ugye nem volt. Valamikor még az alapításunk után a Barta Alajosné polgármesterasszony idejében volt ilyen, tehát odafigyeltek mindenre, a terítésre, polgármesterasszony végig velünk volt, annak ellenére, hogy sajnálatára, de nem tudta megkóstolni a cserszegi fűszeres, mert autóval volt, és ezt nagyon szigorúan betartotta.
1: Igen.
0: De szinte mindegyik
1: lesz
0: borba,
1: majd rá alkalma.
0: Mindegyik borba azért beleillatolt egy picit.
1: Igen, igen, igen. No, hát hál' Istennek azért jó hírek is érkeznek a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend házatájáról, és ezeket a híreket mi nagyon szívesen nagy dobra verjük itt bármikor, és bármikor nagyon szívesen látunk itt téged, elnök nagymester úr, dr. Vangyel Tibor, akivel beszélgettem.
0: Köszönöm
1: szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Rádió. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk dallal, érkezik Diasz és Menta közösen, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok! Hiába, oh!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, a Ceglédie kedvenceivel a Jó reggel Ceglédet. Előtte azonban már is jönnek a legfrissebb információk. Itt a 92-től maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Súlyos gondokkal küzd Kuba. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokád miatt a szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal és természetesen a fontos hasznos információkkal, programajánlóval. Hallgassanak
1: rá! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélységvándora a Baradla-barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

0: Csak véget ért a reggeli műszak, a jó reggelt, Szeglét. Folytatjuk mindjárt a plusz-minusz kettővel, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra assza. A hírek után azonnal egy sírán énekel, majd nekünk maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő, 1 per B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670-466-3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Súlyos támadás érte tegnap Kárpátalját. A kínai elnökkel tárgyal Pekingben Donald Trump. Délután már több felé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungváról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópusztaszeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozáson a többi között döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszályhelyzet miatt, teljes körűen kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, és átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. A listára Magyar Péter kormányfő úgy reagált, hogy Orbán Viktor nem tudta hazahozni az uniós forrásokat, növelte az államadósságot, 1000 milliárdokat vett el a magyaroktól, és milliók élnek mély szegénységben. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztek ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel, a vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is.
7: Az időjárásról.
8: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a 20-2-t a Cegléd-ek kedvenc dalaival. Nem sokára a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, időjárás jelentéssel. Tartsanak velem!
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Gyereknap a Hobbi Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
10: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számom. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 10

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a blik.hu felülettel. Szinetár Dóra és Makranci Zalán közel 14 éve élnek együtt boldogan, ám a kapcsolatuk kezdete korán sem volt zökkenőmentes. A Viaszat 3 pszichológiai talkshowjában a Felszín alatt című műsorban meséltek a megismerkedésük történetéről és azokról a kihívásokról, melyekkel szembe kellett nézniük. A színész házaspár őszintén beszélt arról, hogyan találtak egymásra egy olyan időszakban, amikor mindketten más kapcsolatban éltek, és hogyan építették fel a közös életüket. A kapcsolatok kezdetén Szinetár Dóra már külön élt a második férjétől, Berecki Zoltántól, bár hivatalosan még nem váltak el. A színésznő az életében először próbálta meg önállóan párkapcsolat nélkül rendezni az életét, ám a sors közbeszólt, amikor egy közös színházi munka során közelebb került Makranci Zalához. Én akkor már külön éltem a volt férjemtől, és bár nem voltunk elválva, tényszerűen már nem éltünk együtt pár hónapja. Az volt az életemben az első olyan pillanat, hogy egyedül éltem, noha akkor sem egyedül, hiszen két gyerekem volt már. 17 évesen mentem bele az első párkapcsolatomba, és abból lett az első házasságom, amikor az véget ért egy hétfői napon. Kedden összeköltöztem a második későbbi férjemmel, tehát gyakorlatilag soha nem éltem egyedül, idézte fel a műsorban az anyuka, hogy meg akarta találni önmagát. Dóra elmondása szerint eleinte nem örült az érzéseknek, melyeket a kollégája váltott ki belőle, hiszen nem tervezett új kapcsolatot. Nem örültem neki, nem volt egy boldog felismerés, hogy jaj, de jó, megtaláltam a harmadikat, tette hozzá. Az érzelmek azonban olyan erősek voltak, hogy végül bevallott a Zalának, mit érez iránta.

0: Chris azonban kezdetben visszautasította őt, mivel még egy másik kapcsolatban élt. Több gátló tényező is volt. Az egyik az, hogy ha az ember ezt a szakmát csinálja, egy idő után ezt próbálja elkerülni, hogy nem szeretünk bele a partnerünkbe, az annyira amatőr. A másik, hogy én akkor még kapcsolatban éltem, és ez egy elég erős gát volt, mondta Zalán a korábbi elmondása szerint már nem jól működő kapcsolatáról. Végül, miután lezárta a korábbi kapcsolatát, a színész is nyitottá vált Dóra iránt, és az idő őket igazolta. Ma már harmonikus házasságban élnek, és közös gyermekük is van a 8 éves Benjamin. A pár számára azonban nem csak az érzelmeik rendezése jelentett kihívást, hanem az is, hogy Zalán beilleszkedjen Dóra családjába. A színésznőnek két gyermeke volt a korábbi kapcsolataiból, Zorka, aki 4,5 éves volt, amikor Dóra és Zalán összejöttek, valamint Marci, aki szintén fiatalon találkozott az anyja új párjával. Nekem természetesen nem az volt az első, hogy hello, sziasztok, megjött az új apuci. Az ember ilyenkor nem így kezd, hanem próbáltam tisztázni, hogy én most itt vagyok és segítek mindenben. Amikor gyereknevelésről volt szó a legelején, ha bármi problémába ütköztem, egyből mondtam Dórinak, hogy ezt nem nekem kell megoldani. Nem voltam kompetens a dologban, hogy közbelépjek vagy leállítsak egy hisztit. Mindig mondtam, hogy Dóri, szerintem ezt vedd át. Aztán voltak olyan ügyek, amikor egy idő után azt mondta, erről meg erről a témáról most te beszélj, mondjuk a Marcival. Soha nem akartam azt mutatni nekik, hogy én vagyok az új apukájuk. Próbáltam mindig tiszteletben tartani, különösen, mert nekem is van egy kisfiam, hogy nekik is van édesapjuk, mesélte Makranci, aki nem akarta magát ráerőltetni a kedvese gyerekeire, különösen Zorkára, aki kezdetben ellenségesen viselkedett vele, el akarta üldözni, hogy pontosan mi történt, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról, Szinetár Dórával és Makranci Zalával is foglalkozik tehát a felület.
1: Szegény!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu oldallal. Megyeri Csilla a Frisbee TV műsorában őszintén mesélt arról, hogyan változott meg az élete, mióta együtt van az olasz származású párjával, Nikolával, aki egyben a kislánya édesapja is. A műsorvezető elmondta, hogy a párja határozott férfi, és Kerek Perec megmondja, nem tetszik neki valami. Azt is megszabja, milyen műsort vállalhat el, miért nem. Na, hát ez érdekes, nem? Jó kezdődik. Megyeri Csilla és Nikola 2024 nyarán vált hivatalosság kapcsolatban élnek, nem sokkal azt követően, hogy az influencer 11 év után szakított korábbi párjával, Molnár Zsolttal. 2025 nyarán jelentették be, hogy az első közös gyermeküket várják, tavaly októberben pedig az is kiderült, hogy a párnak kislánya lesz. Idén februárban megszületett a kicsi, Alessia Adriana. A műsorvezető a Frisbee TV műsorában mesélt arról, hogy sokat formált rajta a kedvese, amióta együtt vannak. Nikó egy nagyon határozott férfi, akinek szigorú tradicionális gondolkodása van, hogy milyennek kell lenni egy nőnek és egy feleségnek, jelentette ki az anyuka. Nikola elvárásai között szerepel például, hogy otthon meleg étel várja. Az igen. Nem azt mondom, hogy minden áldottabb, nyilván most a baba mellett nem várja el, de előtte elvárta, jegyezte meg a tévés. A párkapcsolatukban a hagyományos szerepek dominálnak, és Csilla jelenleg a főállású anyaságra helyezi a hangsúlyt, háttérbe szorítva média karrierjét. Elmondása szerint a gyereknevelés és a tévészereplések összehangolása komoly logisztikai kihívás jelent, de a párja támogatása és iránymutatása megkönnyíti számára a döntéseket. Volt olyan tévés produkció, amibe hívtak, de Nikó azt mondta, nem szeretné, hogy oda elmenjek. Egyébként teljesen igaza volt, mert ahova hívtak, ott az ex-emmel kellett volna szerepelni. Az egyértelmű, hogy tiszteletlen, tehát biztos, hogy nem. Viszont volt egy másik is, ahol nem gondolta, hogy jól állna nekem az a műsor, idézte Csilla szavait a blik.hu. Egy másik alkalommal, amikor a műsorvezető 3 hónapos terhes volt, a párja nem tartotta a jó ötletnek, hogy részt vegyen egy fizikailag megterhelő valóságshowban, a Most Wanted a hajszában. Azt mondta, nem tartja a jó ötletnek, hogy rohangáljak abban a műsorban, mert akkor voltam 3 hónapos terhes. Tehát ennek a pasinak mindig van valami kifogása, na mindegy, nem az én dolgom, de ettől függetlenül nyilatkozta Megyeri Csilla, ő levezeti, hogy ebbe is ebbe a műsorban nem mehetsz el, mert, mesélte Csilla. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy a párja nem korlátozza őt, hát ezek szerint mégiscsak, mint inkább irányt mutat, így is lehet fogalmazni, és támogatja abban, hogy olyan munkákat vállaljon el, melyek valóban illenek hozzá. Ha elhívnának műsort vezetni, egyértelmű, hogy Nikó azt mondaná, persze, az a te szakmád, ezt csináltad, szereted csinálni, és ha jól csináltad, akkor menj el, hogy ne. De ne menj el bohóckodni egy nem tudom milyen műsorban, mert már 38 éves nő vagy, anyuka vagy, ez már neked nem tenne jót, tehát ez nem ellenem van, hanem értem. Tetszik, hogy végre valaki megmondja irányít, mondta a tartalomgyártó. A műsorvezető azt is kiemelte, hogy Nikola kompromisszumkész, és mindent meg lehet vele beszélni. Megyeri Csillával és párjával is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
6: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal játszom a Gun Gun Gun című dalt David Guetta, Teddy Sims és Tones & Die előadásában. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Tejszínes eperleves, A menü mézes mustáros apróhús tésztával, B menü sertésszelet óvári módra rizibizivel, C menü rántott cukkini sült burgonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
5: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Emberéleteket követelt az ítéletidő Indiában. Délután már több felé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 1 hét áll rendelkezésre. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok.
1: Az időjárásról.
6: Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkező nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a plusz

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
5: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom. Egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhet kis foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. What we're saying is not protesting.

0: folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Semmi sem lehetetlen, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez később kiderül. Kos, ma bármennyire is nehezedre esik, tudomásul kell venned, hogy vannak dolgok, amelyeket nem lehet elhanyagolni, megkerülni. Még ha talán most kaptál is haladékot, és nem azonnal kell törődnöd bizonyos dolgokkal, nem biztos, hogy jó ötlet élned a lehetőséggel. Vannak ügyek, melyekkel jobb mielőbb túl lenni, hiszen később sem lesznek kellemesebbek. Bika, ma lehet, hogy valakiben, aki közel áll hozzád, kissé csalódni fogsz, amit az illető viselkedése vagy egy hibája okozhat. Lehet azonban, hogy érdemes lenne kisebb szigorral megítélned a körülötted lévő embereket most. Vannak helyzetek és időszakok, amikor lejjebb kell adni az elvárásokból, és ez nem csak magunkra, hanem a környezettel szemben támasztott igényeinkre is igaz kell legyen. Ikrek, ma valaki egy olyan tervvel vagy ötlettel állhat eléd, amiről te azt gondolod, hogy hibás és akár még káros is lehet. Talán megtehetnéd, hogy udvariaskodsz vele, de lehet, hogy most okosabb lenne őszintén elmondani neki a véleményedet. Légy határozott és nyilvánvaló ma, ha a véleményedet mondod. Rák, ma nagyon komoly teljesítmény lett tőled, ha sikerül elkerülnöd a feszültséget vagy a vitát a környezetedben. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy más egy véletlen elszólás vagy egy félreérthető mondat is robbanáshoz vezet. Jól válogass meg hát a szavaidat, különösen akar olyan valakivel társalogsz, akivel nem szeretnél most ellentétbe keveredni. Oroszlán, ha valakinek szeretnél elmondani valamit, amire már egy ideje készülsz, akkor a mai nap talán éppen alkalmas lehet erre. Szedd össze a gondolataidat és vald be, vagy vald meg, amit kell. Ma kedvező fogadtatásra találhatsz és támogató pozitív reakciót várhatsz. Legyen a mai nap az igazság napja. Szűz, lehet, hogy egy kis időre el kellene szakadnod a mai valóságtól, és valami olyasmivel foglalkozni, amiről nem jutnak eszedbe a mindennap a gondjai. Erre alkalmas lehet egy jó film vagy könyv, de akár az is, ha te magad találsz egy olyan kreatív foglalatosságot, amely leköt. Festeges, készíts valamilyen tárgyat, vagy ha van kedved, vedd elő a fiókból a régi fényképeket. Mindegyikről eszedbe fog jutni egy kedves történet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! Van valaki a társaságban, van, aki mindenből viccet csinál, és minden helyzetben eszébe jut valami jó móka. Most ráadásul nagyon nagy szükséged lehet neked is arra, hogy egy vidámlan nézőpontból szemléld az eseményeket. Igyekezz hát felvenni a kesztyűt, és csatlakozz azokhoz te is, akik az élet naposabb oldalát keresik még akkor is, erre nem túl sok okuk van éppen. Skorpió, néha ahhoz, hogy eszedbe jusson egy kedves, egy kellemes emlék, nem kell más, mint az, hogy hasonló helyzetbe kerül, mint akkor. Ez elegendő egy ismerős illat, vagy egy jellemző mondat, de akkor is előfordulhat mindez, ha az agyad a valóság elől el akar menekülni a fantázia világodba. Hagyd, hogy megtörténjen mindez, és merülj el az emlékekbe ma. Nyilas, ha túl sokat foglalkozol a külvilággal, akkor előfordulhat, hogy annak a te saját ügyeid látják a kárát. Ma okosabb lenne saját magadra koncentrálnod, és a közvetlen környezetedre, ami nem lesz könnyű, hiszen kívülről annyi inger érhet, hogy a figyelmedet nehéz lesz befelé összpontosítani. Ha gondot támad ezzel, használd például a kikapcsoló gombot. Bak, lehet, hogy vannak dolgok az életedben, melyek úgy tűnik, most kudarcra vannak ítélve, ha így van, ne azzal törődj, hogy ezen bánkódsz, vagy megpróbálod a lehetetlent, ne hagyd, hogy egy probléma lebénítson. Légy most rugalmas, aktív, változtas. Nézz szembe a dolgokkal, és első között lehetsz akkor, amikor a helyzet hirtelen jobbra fordul. Vízöntő. Mostanában talán kissé elcsúsztak az életedben a fontossági sorrendek, de nem muszáj hagynod, hogy ez tartósan így is maradjon. Bizonyos dolgokhoz, melyek a mindennapjaid részei, igenis most is tarts magadat. Törődj az egészségeddel, és mozog még akkor is, ha most ezt nehezebben tudod megoldani. Ne mondj le a művészetekről és a szórakozásról sem. Keresd meg, ami érdekel, és szerezd meg most is a napi betevőd ezekből is. És végül halak, lehet, hogy ma egy olyan ötlet, elképzelés születik meg az agyadban, melyet elsőre a fantázia világába sorolsz, de talán nevesd el mindezt csak úgy elsőre. Gondolkodj egy kicsit, nem igaz, hogy ami tegnapig lehetetlenek bizonyult, az ma már a mindennapok része? Mi van, ha ezzel az ötleteddel is ez a helyzet? Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
9: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
10: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

Lokal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél. Kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: hírek után maradjanak velem, jó rádiószás kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Gyereknap a Hobby Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobby Áruházban. Várunk az egész családdal!
3: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Több ezer önkéntes segíti a hazai meteorológusokat. Visszatérnek a záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményvezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A lakossági mérőállomás a többi között a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szélsebességét és a csapadék mennyiségét méri, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra.
2: Az időjárásról.
5: Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádió.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz-mínusz kettőt folytatjuk azonnal. Igen, a Cegléd kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

soup.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
6: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Goldigeri vagyok, a rep.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-minusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon.

0: reklámom. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld szegli családi délután is, ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld szeglit családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam Piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret, minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a 3 nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a Ceglédi Táncegyüttes és a Rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 33807072-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél. Kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villámajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, Külsőkörösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2. Itt a Ceglédi.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő felvonás. Ez a Sláger szól azonnal a hírek után, It Feels So Good címmel itt a 92-től. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hothani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék Sixo jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
4: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
7: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess! Buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Állománygyűlést tartottak a külügyminisztériumban. Visszatérnek a záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményvezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon éppen abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás.
2: Az időjárásról.
8: Holnap kezdetben több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd nyugat felől ismét beborul az ég, és több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, holnap napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettő utolsó órájában a zenék ki a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos infok, programokat is ajánlok és szólok az időjárástól. Maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
6: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-2. Itt a Cegléd Rádióban.

Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtószéli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiam Piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd

0: számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam Piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Ceglédváros önkormányzata. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírosz pontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai plusz mínusz kettő, mindjárt indul a csütörtök délután, nálunk ezzel a felvétellel. Ezt a dalt játszom azonnal majd a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Újra a külügyhöz tartozik az információs hivatal és a külügyi intézet. Visszaállítanák a Corvinuson az egyetemi autonómiát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ma 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Bekérette Oroszország budapesti nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter a tegnapi kárpátaljai dróntámadások miatt. A hivatalos tájékoztatás kérés során Jevgenyi Ardolnovics Stanislavov fél órát tartózkodott a külügyminiszternél. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és kórház megrongálódott. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Együttműködést és közös felelősségvállalás szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Hódmezővásárhelyen a vidék legrangosabb állattenyésztési kiállításán tenyésztők, termelők, feldolgozók, kereskedők, kutatók, oktatók, valamint szakmai szervezetek képviselői találkoznak. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezetőtestületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon épp abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás.
7: Az időjárásról.
6: Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délután előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez pár perc múlva kiderül, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatos

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklám.

0: ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 41. része, és már egy pár résszel ezelőtt beígértük, hogy fogunk beszélgetni egy bizonyos, igen gyakori tünetről, amit úgy hívnak, hogy fejfájás. Talán ez nem is tűnik olyan komoly dolognak, de majd rövidesen kiderül, hogy miket is jelenthet ez. Itt van velem szokás szerint dr. Szabó Ivett, csak most nem itt a stúdióban, hanem telefonvonalon tudtam őt elérni. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Mi az a fejfájás? Ugye vannak fejfájós emberek, én is ugye az ismeretségi körömből ismerek egy jó pár olyan embert, akik elég gyakran panaszkodnak erre. Én talán ilyen szempontból szerencsésebb vagyok mondhatni, mert úgy évente egy kezemen meg tudom számolni, hányszor fáj a fejem, de ez nagyon-nagyon sok mindent jelenthet. Ugye honnan érdemes elindulni probléma felderítésében?
2: Hát talán onnan, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon gyakori probléma és tünet. Ez az egyik leggyakoribb, amivel az emberek orvoshoz fordulnak, tehát tényleg nagyon gyakran jelentkezik, és az emberek élete során azért majdhogy nem mindannyian megtapasztaljuk ezt a panaszt. És hát talán akkor onnan érdemes elindulni, hogy vajon a fejfájás kapcsán egy tünetről beszélünk, és így okot kell keresnünk, vagy önmagában úgy nevezzük, hogy elsődleges vagy primár fejfájás betegségről van-e szó.
1: Igen.
2: Alapvetően így legalábbis így az orvosi gondolkodásban ez szokott lenni a meghatározó.
1: Igen, hát nem mindegy, ugye, hogy most jó, egy jó átmulatott éjszaka után azért előfordult az emberekkel már, hogy esetleg másnap fájt a fejük egy picit, aztán ez szépen elmúlik. De vannak, akiknél ez rendszeresen és látszólag ok nélkül jelentkezik.
2: Igen, még mindig itt vagyunk, hogy így ugye hogyan állunk hozzá ehhez az egész dologhoz. Alapvetően az emberek, meg amikor gondolkozunk, nyilván ilyen nyilvánvalóbb okokat szoktunk keresni, hiszen ez egy nagyon-nagyon gyakori tünet, tehát ahogy említetted, akár a másnaposság, de akár a frontátvonulás, vagy időjárás változás is kiválthatja. De amikor ennyire nem találunk nyilvánvaló okot, akkor tovább megyünk még a további gyakori dolgoknál. Például, aki rendszeres kávé fogyasztó, és mondjuk nem iszta meg az aktuális koffein adagját, annak jelez a szervezete úgy, hogy egy fejfájást tapasztalhat, illetve ugye a magas vérnyomás betegségnek, de az alacsony vérnyomásnak is lehet tünete a fejfájás. Tehát az szokott lenni gyakorlatilag az első lépésünk, hogyha fáj a fejem, és nincs ez a, tehát nem tudok mondjuk egy fronthatásról, amire mondjuk érzékeny vagyok, vagy nincs olyan tényező az élet, ami egyértelműen magyarázza, akkor azért érdemes mondjuk egy vérnyomást mérni. Uh-huh. És mondjuk fontos azt is tudni, hogy magas vérnyomás esetén döntően azért ilyen tarkótáji fejfájás szokott jelentkezni.
1: Igen.
2: Ez nyilván nem kőbevésett dolog, hiszen ahány ember annyi fajta megnyilvánulás lehet, de ez a legelső dolog, amit meg szoktunk nézni. És ugyanúgy, főleg egyébként nyáron, amikor meleg hatás van és alacsonyabbak szoktak lenni a vérnyomások, akkor egy alacsonyabb vérnyomás érték is tud okozni egy ilyen inkább homloktáj vagy egész fejre kiterjedő fejfájásos panaszt.
1: Na, ezek fontos dolgok, amiket mondasz most, mert ugye tényleg van, akinek úgy tarkótájon jelentkezik, van, akinek homloktájon, valakinek csak a fél feje fáj, úgymond, és a másik fele nem, és stb. Tehát ez mind-mind mást jelenthet?
2: Ez már más irányba viszi a gondolkodásunkat, de azt gondolom, hogy tényleg első lépésként egy vérnyomás mérés azért
1: az
2: szükséges lesz. És jó, hogyha azt is tudjuk, hogy ezek oda-visszahatnak egymásra. Tehát, hogyha fáj valakinek a feje, maga a fájdalom egész biztos, hogy valamennyire meg fogja emelni a vérnyomást.
1: Aha.
2: És ha valakinek nagyon magas a vérnyomása, az is okoz fejfájást. Nagyjából, hogy mi volt előbb, tyúk vagy a tojás, tehát melyikkel kell elsősorban foglalkoznunk, nagyjából azért azt szoktuk úgy belőni, hogy azért ilyen 160-as vérnyomás alatt nem nagyon illik fejfájásnak lennie. Az inkább fordítva van egy fájdalma, ami emel a vérnyomáson. persze ez sem azért aranyszabály, ez alól is vannak kivételek, de az biztos, hogy egy ilyen 180-190 feletti tényleg extrém magas vérnyomás esetén azért ott biztos, hogy fáj már a fej. Ugye ez abban a szempontból fontos nekünk, hogy mit kezdünk csökkenteni, a fájdalmat vagy a vérnyomást. Tehát, aha, hogy az okot kell csökkentünk, nem az okozatot és a következményt. És amit említesz, hogyha valaki olyat tapasztal, hogy mondjuk féloldali fejfájása van, és esetleg van mellé látás zavar, vagy zavarja a fény, a hanghatás, ugye ez nagyon a migrénes tünetkör irányába viszi a gondolkodásunkat. Ez egy elsődleges fejfájás betegség. Ez az elsődleges fejfájás betegségnek hát három típusa van, ebből az egyik a migrénes fejfájás. Aki erre hajlamos, vagy aki ezt tapasztalja, az azért pontosan tudja, hogy vagy van ennek bevezető tünete, vagy nincs, de elkezdődik egy döntően féloldali fejfájás, gyakran mind a hanghatások, mind a fényhatások zavarják az illetőt, hány inger társulhat mellé, és nehezen csillapítható. Hát ebben az esetben, ha valakire ez a migrén jellemző, indokolt lehet egyébként kifejezetten fejfájás specialistához elmenni, csak azért, mert most már erre nagyon jó gyógyszeres terápiás lehetőségek vannak, illetve ide is beköszön azért az életmódi terápia, mert alapvetően

0: volt eddig fejfájós, de most nagyon fejfájós lett. Vagy olyan látászavar, tekintészavar társul hozzá, hogy mondjuk bizonyos részleteket, mondjuk indokolatlanul neki megy mondjuk bizonyos motordaraboknak, vagy bárminek, mert hogy kiesik a látóteréből az a rész. Lehet, hogy ő neki föl se tűnik, de beszűkül a látótér. Vagy úgymond idegrendszeri tünetek társulnak hozzá, karzsibbadás, vagy valamilyen csökkent izomerő, vagy magas láztársul hozzá, valamilyen szokatlan egyéb új tünet, ez meg kell, hogy nyomja a piros lámpát bennünk, hogy itt akkor ezzel ennek utána igen, kell járni.
1: Igen, mert amúgy meg tök egyszerű dolog az embernek, hát fáj a fejem, beveszek egy fájdalomcsillapítót, most márka nevet nem mondok természetesen, de vannak erre megfelelő fájdalomcsillapító gyógyszerek, beveszem, elmúlik, viszont hallásra lehet, hogy hónapokig nem találkozok ezzel a problémával, de ez az egyszerűbbik eset, gondolom.
0: Igen, meg ez azt mondja az ember, hogy ez egy belefér, tehát sok oka lehet ennek, de hogyha valakinek mondjuk eddig egy évben egyszer vagy kétszer volt olyan jellegű fejfájása, hogy mondjuk egy enyhe fájdalomcsillapítót be kellett vennie, most pedig már két naponta van, akkor azt mindenképpen utána kell járni ennek.
1: Mi mindent jelezhet egy fejfájás egyébként?
0: Alapvetően az esetek többségében jó indulatú dolgokat, ami alatt azt értjük, hogy vagy éppen egy tényleg környezeti vagy alkalmazkodásbeli problémát jelent, vagy a kimerültségnek a tünete, ezek a leggyakoribbak. A magas vérnyomás és a krónikus betegségek lesznek a második kategória, ami megint nagyon gyakori, úgyhogy ez tényleg egy elengedhetetlen dolog, hogy mérjünk vérnyomást. És utána következnek a ritkább, de súlyosabb kórképek. Tehát ha valakinek új keletű fejfájása van, és rendben van a vérnyomása, és nincsen egyéb olyan alarmírozó, tehát olyan sürgető jellegű tünetköre, akkor azért a idegrendszeri gyulladásos folyamatokat és a daganatos betegségeket is ki kell zárni. Ilyenkor azért általában más tünet is társul hozzá, és ezt egy neurológiai vizsgálat, egy ideggyógyászati vizsgálattal azért szépen el lehet különíteni, de hogyha ezek a dolgok fokozódnak, sűrűsödnek, és tényleg akár ijesztő mértéket öltenek, akkor nem szabad várni a kivizsgálással.
1: Igen. Tehát, hogyha időnként egyszer-egyszer fáj az ember feje, ettől még nem kell megijedni önmagában, de hogyha ez tényleg szaporodik, és egyre erősebbé válik, akkor már érdemes szakorvosokat fölkeresni, ugye?
0: Igen, és ezt alapvetően felszokták ismerni az emberek, és pont úgy számolnak be a paciensek, hogy soha nem voltam fejfájós, és most úgy minden nap erősen fáj a fejem, vagy mellette, hogy néha úgy nem látom az oldalsó részeket, tehát valamilyen más tünet is kapcsolódik ehhez, de azért korunkban leggyakoribb egyik tünet a fejfájás, és leggyakoribb, ami orvoshoz viszi az embereket. Az esetek többségében szerencsére nem súlyos elváltozásokról van szó.
1: Igen. Milyen szakorvoshoz érdemes fordulni ilyenkor egyébként?
0: Hát először házi orvoshoz mindenképp, ott egy alapos kikérdezés történik. Ugye van egy olyan mondásunk, generációkon átívelő mondásunk, hogy a jó anamnézis az fél diagnózis.
1: Bizony.
0: Ez azért ma is így van egyébként, úgyhogy egy alapos kikérdezés, azzal már közelebb megyünk az oki lehetőségekhez, és esetleg ugye azért szerencsés a házi orvos ebből a szempontból, mert ő azért ismeri régebb óta a pácienst, akár tud olyan összefüggéseket is mondani az ő életéből, amit lehet, hogy saját maga nem jönne rá, és alapvetően ezek az alapvizsgálatok, mint egy laborvizsgálat, egy vérnyomásmérés, akár egy EKG vizsgálat el tud készülni.
1: Igen.
0: Úgyhogy első lépésben mindenképpen ezt javaslom, és ott azért már az irányvonalak ki tudnak simulni, és hogyha szükséges, akkor egy képalkotó vizsgálat felé tudja irányítani a pacienseket, vagy pedig ideggyógyászati vizsgálatra.
1: Például.
0: Nagyobb helyeken van fejfájás ambulancia, akik kifejezetten az elsődleges fejfájás betegségekre, migrén, vagy a klaszter, vagy a tenziós típusú, ezekre specializálódott ideggyógyászok vannak, de az esetek túlnyomó többségében azért erre nincs szükség.
1: Ravasz dolog ez a fejfájás, mert ugye nem mindig az agyban van a baj, hiába az fáj, éppen a fejem, de lehet, hogy nem ott van a probléma.

0: Igen, így van, ezért lenyűgöző, hogy az emberi szervezetben minden mindennel összefügg.
1: Igen.
0: De úgy alapvetően tényleg a vérnyomásmérést azt feltétlenül javaslom, illetve hogy ellenőrizzük meg, hogy mennyi folyadékot fogyasztottunk aznap, mert abszolút lehet tünete az is, hogy keveset iszunk, kevés folyadékot fogyasztunk.
1: Ez elég általános tünet, én azt hiszem, hogy elég általános történet, hogy az emberek kevés vizet fogyasztanak, ugye?
0: Így van, és gyakran nem is gondolnak rá, és hogyha jön mondjuk így egy melegebb időszak, többet párologtatnak, többet mozognak.
1: Igen.
0: Van még egy picike cukorbetegség mondjuk mellé, ami miatt így nagyobb a folyadékveszteség a vizelettel kapcsolatosan, akkor már rögtön ott vagyunk, hogy egy ilyen pici kiszáradás már megnyilvánulhat, és annak is az egyik tünete lehet a fejfájás. Nyilván olyan, hogyha valaki sokat van napon, akkor annak egyértelmű oka van, ezt általában szoktuk tudni, de néha, főleg idősebbeknél a kiszáradásnak nincsen egyértelmű jele, és sokkal érzékenyebbek, törékenyebbek az idősebb páciensek.
1: Szóval vegyük komolyan a fejfájást, ugye? Tehát nem szabad félváról venni, azért oda kell rá figyelni.
0: Hát az ember ismerje önmagát, és hogyha tudja, hogy ő fejfájás, akkor is lehet egyébként ennek utána menni, megpróbálni életmódi változtatásokat, többet szabad levegőn lenni, több folyadékot fogyasztani, zöldség, gyümölcs, testmozgás, ez mind-mind segíteni tud. Hogyha migrénre hajlamos, vagy ez az elsődleges fejfájása van, akkor érdemes hosszú távon fejfájás ambulanciára menni, ahol akár eldöntik, hogy kell-e valami olyan gyógyszeres terápia, ami speciálisan erre jó. Hogyha az embereknek tényleg így fél évente vagy pár havonta van egy fejfájás, az azért belefér, hogy esetileg fájdalomcsillapítóval csillapítsák, de hogyha erősödő, egyre erősebb jellegű a fájdalom, új keletű, egyre gyakrabban jelentkezik, és nem találunk rá egyértelmű magyarázatot, amivel meg tudjuk magyarázni, hogy hát ez egész biztos azért van, mert hogy mondjuk tegnap nem aludtam éjszaka, akkor mindenképpen ki kell vizsgáltatni. Tehát ezek legyenek, hogy új keletű, erősebb, mint szokott, van más tünet, hány inger társul hozzá, hány látászavar, és olyan dolog, ami szokatlan, és nincs rá magyarázat, akkor utána kell menni.
1: Bizony. Nem lehet ezt félváról venni, és tényleg komolyan kell venni ezt is, azért, hogy mégis tényleg komfortosabban és egészségesebben tudjunk élni. Hát köszönöm szépen a kis felvilágosítást, és tehát a fejfájást is vegyük komolyan, és ha ilyen probléma van, nyugodtan forduljunk orvoshoz, ők majd megmondják, hogy mi itt a problémának a lényege igazából. Nagyon szépen köszönöm dr. Szabó Ivetnek értékes információkat, és remélem, hogy fejfájás nélkül húzzuk meg ezt a napot. Eddig most még nekem nem fájt, úgyhogy remélem nem fog estére sem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóink, dr. Szabó Ivettel beszélgettem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!
7: Cegléd Rádió!
1: FM 92.5!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli őszművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret, minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. És 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla-barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger!

0: is játszom nem sokára, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
5: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hat borászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Elfogadhatatlannak tartja a kárpátaljai orosz támadásokat a kormány. Vasárnap lesz az idei életmenete. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kievben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky hozzátette, hogy országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Gró Szandor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Több kamionnyi illegális hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, még egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak.
2: Az időjárásról.
8: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok között várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Azonnal folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, a fontos hasznos infokkal, igen, a programajálóval és noná, hogy a lapszemlével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglidikultura.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglidikultura.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
6: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapítvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, Máris Lapszellével folytatjuk itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Hatalmas lendülettel robbant be a köztudatba a fiatal énekesnő saját ruhamárkája, ami az első perctől kezdve lázban tartotta a rajongókat. Sokan azonban attól tartanak, hogy Tóth Andi végleg hátat fordít a divatvilágnak, hiszen a webshop környékén hónapok óta semmi mozgás nem tapasztalható. Tóth Andi az ország egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb énekesnője. 2023-on döntött úgy, hogy a zenei karrierjét félretéve a divatvilágban próbál szerencsét. Megszületett a Back Off, egy dögös, lázadó stílust képviselő márka, amely eleinte rekordidő alatt fogyott el a polcokról. A webshop pörgött, az énekesnő pedig egy saját parfümmel is megkoronázta a portfóliót, ám 2025. októberében hirtelen megállt az élet az oldalon. A Back Off indulásakor mindenki azt hitte, Andi megtalálta az igazi szenvedélyét. A ruhák tükrözték a személyiségét, vadak, egyediek és megalkuvás nem ismerőek voltak. A közösségi médiát elárasztották a promóciós fotók, a rajongók pedig 10,000-ével követték az oldalát. Azonban egy 2025-ös októberi bejegyzés óta az üres ígérete birodalmává vált a márka Instagram oldala. Sehol egy új kollekció, sehol egy bejelentés, csak a kínzó némaság. A szakmabeliek pedig már suttognak, hisz a bulvár világban nem ritka, hogy egy celeb márkája túl gyorsan megszűnik létezni. Vajon Andi is beleesett abba a hibába, hogy túl nagyot akar támadni? Lehetséges, hogy a háttérben nem is üzleti bukás, hanem egy tudatos döntés áll. Bocsánat, ez kérdés volt. Andi íres arról, hogyha valamit nem érez már magáénak 100%-ig, azt azonnal elengedi. Emlékezzünk csak vissza, hogyan hagyta ott az éneklést. Lehet, hogy a Back Off is erre a sorsra jutott? A színfalak mögött talán egyre több volt a surlódás a beszállítókkal, vagy lehet, hogy a gyártási költségek szálltak el, ami egy ilyen kis szériás márkánál bizony végzetes lehet. Az énekesnő közösségi oldalai mostanában inkább a magánéletéről szólnak, a divatvonal teljesen kikapott a feedjéből. Ez pedig egyértelmű jel a marketingesek szerint. Ha egy alapító nem beszél a termékről, az a márka halálát jelenti. Bár a ruhák körül teljes a bizonytalanság, van egy valami, ami még emlékeztet minket a Back Off tündöklésére, ez pedig nem más, mint Andi saját illata. Érdekes ellentmondás, amiközben az új kollekciónak, vagy kollekcióknak se íre sem van, a parfüm a mai napig kapható és elérhető a rajongók számára. Ez a termék túlélte a közösségi média halálát is, és úgy tűnik, ez az egyetlen lába a vállalkozásnak, ami még nem rogyott össze. Lehet, hogy a parfümgyártás gördülékenyebb folyamat, mint a folyamatosan megújuló divatvilága. A rajongók most abban reménykednek, hogy Andi csak egy nagyobb visszatérést készít elő, és a parfüm sikere erőt ad neki a folytatáshoz. De ha valóban leúszta a rolót a textiliparban, az a magyar celebvilág egyik leggyorsabb bukása is lehet. Na hát, miről van szó pontosan? Talán ez is kiderül hamarosan. A borsonline.hu Tóth Andival is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a blik.hu oldallal. Pumped Gabó, ugye szép magyarosan így kell mondani, és fontos szerepet kap a magyar zenei tehetségek kreatív platformjában, a Spaceship-ben. Gabónak régóta nagyon fontos, valódi misszió a DJ-zés. A küldetésem és a kitűzött célom szolgálni az embereket, emelkedett állapotba hozni és ott tartani őket. Visszaadni azt az örömöt és önfelett állapotot, amit a Balaton Soundon átéltem. Látni őket boldogan a legjobb érzés számomra. Ehhez az Astro Spaceship DJ divíziójában minden rakéta kilövésre készen áll, mondta mindezt át Gabó, akire a barátnője kezdetben féltékeny volt a fellépések miatt, de aztán ez megváltozott. Az elején még sokszor eljött, mert fölt, hogy csajozok, aztán látta, hogy nem történt ilyesmi, meg hát ezt Pesten is tudnám csinálni, ha akarnám. Szeretjük egymást, remélem már nem féltékeny, de ezt tőle kell megkérdezni, jelentette ki Pumped Gabó, aki igyekszik összehangolni a vidéki természet közeli életét és a DJ fellépéseken tapasztalt pörgést. A kettő kiegészíti egymást. Azért költöztem vidékre, mert Pesten azt éreztem, sosem tudok igazán pihenni, itt vidéken pedig ezt átélem. Feltölt a természet. Örülök, hogy enni adhatok a madaraknak, számítanak rám. Reggel kiülni a kertbe és látni, hogy a mókusok szaladgálnak a fán, nagyon jó érzés. Ültetni virágokat, növényeket, locsolni és gondozni őket nagyon feltölt. Bár a Balatonszand 2024-ben megszűnt, Gabó máig kötődik ahhoz az élményhez, melyben a fesztiválon része volt. Sokat gondolok erre az álomra. Talán egyszer, amikor befejezzük az utunkat itt a földön, felmegyünk mennyei atyánkhoz, aki addigra már előkészíti nekünk az örökké tartó Balatonszandot. Mindenki ott lesz, akinek kedves volt a szand, a barátok újra összegyűlnek, és talán egy filmesztelen Tesco-ba menést is tolunk a mennyei boltban, meg egy közös DJ szettet az öreg Avicii-vel. Bízom benne, hogy én és a barátaim is méltók lesznek rá, ha nem, akkor megyünk a purgatóriumba az ezer éves dark techno veretésre, ahol ezer évig kell nyomjuk a technóra, étlen, szomjan, kiszáradva. Ezt nyilatkozta tehát a Bliknek Pumped Gabó.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
4: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
5: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
6: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
5: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
4: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

Sem folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti, délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak.

0: hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan érkezik Martin Garrix és a Told You So című közös ismerős. Önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Elfogadhatatlannak tartja a kárpátaljai orosz támadásokat a kormány. Vasárnap lesz az idei életmenete. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kievben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky hozzátette, hogy országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Több kamionnyi illegális hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, még egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak.
2: Az időjárásról.
8: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok között várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása két szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Süveges András, nagyon remélem, hogy velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, adszemlével. Mindenképpen füleljenek rá.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
5: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2.600.000 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-5989-es számon, vagy a 30-as 406-2681-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. Yeah.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, még pedig a blik.hu oldallal. Alig néhány hónappal a romantikus tévés lánykérés után Aurelio elárulta, idén már biztosan nem vezeti oltár elé a gyermeke édesanyját. A való világ egykori győztese inkább jövőre halasztaná a nagy napot, hogy a kedvesével semmit ne kelljen elkapkodniuk. Azt is kijelentette, hogy a ceremónia minden részletét az oroszlánra, vagyis menyasszonyára bízta. Aurelio az év elején nagy lépésre szánta el magát, megkérte a kislány édesanyja Niki kezét, az egykori való világ győztes a saját televíziós műsorában tette fel a nagy kérdést a kedvesének, ami nem csak a párját, hanem az egész családot meglepetésként érte. Aurelio gondosan megtervezte a lánykérést, és Niki édesanyján, valamint egy szerkesztőn kívül senki sem tudott arról, mire készül. Aurelio szerelme igent mondott, és bár nagy izgalommal vágtak bele az esküvő előkészületeibe, a nagynap időpontját még nem tűzték ki. A korábbi valóságshow-sztár, ha így ez a megnevezés, de szimpatikus, azt mondja, nem szeretnék elsietni a dolgokat, ezért elképzelhető, hogy ebben az évben már nem kerül sor a ceremóniára. Nagyon jól vagyunk, de az esküvő egyelőre csak gondolatban van. Igazából ennek az az oka, hogy nem akarjuk elkapkodni. Biztos, hogy lesz, emiatt nem aggódom, de egyelőre nem látjuk mikor. Valószínűleg idén már nem jön össze, de bízunk benne, hogy jövőre igen, árult el a Bosnak Aurelio. Az édesapa teljes mértékben a menyasszonyára bízza az esküvő megszervezését, szerinte ugyanis ő sokkal jobban érte ez. Ebben mindig az oroszlán dönt. Nekem kevesebb beleszólásom van. Igazából minden férfi tudja szerintem, hogy ez a nők sokkal jobban értenek, és sokkal ügyesebben is csinálják, de ez így is van rendjén. Szerintem ez a nők dolga. Ők találják ki a dekorációt, beszélik le az olyan részleteket, mint a torta, virágruha, és minden egyéb. Ez én hozzá sem tudnék fogni. Nekem csak az számít, hogy neki jó legyen, nekem igazából mindegy. Felőlem lehet nagy esküvő vagy kicsit, de az biztos, idén már nem fogunk rá sort keríteni, de reménykedem benne, hogy jövőre összejön, tette hozzá Aurelio. Na hát vele is foglalkozik a portál, a blik.hu, ugye korábban a borsonline.hu pécivel, a birkával foglalkozott, a Blik Aurelioval. Na, mi meg a zenékkel, ezeket játsszuk a folytatásban.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét. Itt a 92-tön a Cegléd Rádió van a blik.hu felülettel. Szinetár Dóra és Makranci Zalán közel 14 éve élnek együtt boldogan, ám a kapcsolatuk kezdete korán sem volt zökkenőmentes. A Viaszat 3 pszichológiai talkshowjában a Felszín alatt című műsorban meséltek a megismerkedésük történetéről és azokról a kihívásokról, melyekkel szembe kellett nézniük. A színész házaspár őszintén beszélt arról, hogyan találtak egymásra egy olyan időszakban, amikor mindketten más kapcsolatban éltek, és hogyan építették fel a közös életüket. A kapcsolatok kezdetén Szinetár Dóra már külön élt a második férjétől, Berecki Zoltántól, bár hivatalosan még nem váltak el. A színésznő az életében először próbálta meg önállóan párkapcsolat nélkül rendezni az életét, ám a sors közbeszólt, amikor egy közös színházi munka során közelebb került Makranci Zalához. Én akkor már külön éltem a volt férjemtől, s bár nem voltunk elválva, tényszerűen már nem éltünk együtt pár hónapja. Az volt az életemben az első olyan pillanat, hogy egyedül éltem, noha akkor sem egyedül, hiszen két gyerekem volt már. 17 évesen mentem bele az első párkapcsolatomba, és abból lett az első házasságom, amikor az véget ért egy hétfői napon. Kedden összeköltöztem a második későbbi férjemmel, tehát gyakorlatilag soha nem éltem egyedül, idézte fel a műsorban az anyuka, hogy meg akarta találni önmagát. Dóra elmondása szerint eleinte nem örült az érzéseknek, melyeket a kollégája váltott ki belőle, hiszen nem tervezett új kapcsolatot. Nem örültem neki, nem volt egy boldog felismerés, hogy jaj, de jó, megtaláltam a harmadikat, tette hozzá. Az érzelmek azonban olyan erősek voltak, hogy végül bevallott a Zalánnak, mit érez iránta. A színész azonban kezdetben visszautasította őt, mivel még egy másik kapcsolatban élt. Több gátló tényező is volt. Az egyik az, hogyha az ember ezt a szakmát csinálja, egy idő után ezt próbálja elkerülni, hogy nem szeretünk bele a partnerünkbe, az annyira amatőr. A másik, hogy én akkor még kapcsolatban éltem, és ez egy elég erős gát volt, mondta Zalán a korábbi elmondása szerint már nem jól működő kapcsolatáról. Végül, miután lezárta a korábbi kapcsolatát, a színész is nyitottá vált Dóra iránt, és az idő őket igazolta. Ma már harmonikus házasságban élnek, és közös gyermekük is van a 8 éves Benjamin. A pár számára azonban nem csak az érzelmeik rendezése jelentett kihívást, hanem az is, hogy Zalán beilleszkedjen Dóra családjába. A színésznőnek két gyermeke volt a korábbi kapcsolataiból, Zorka, aki 4,5 éves volt, amikor Dóra és Zalán összejöttek, valamint Marci, aki szintén fiatalon találkozott az anyja új párjával. Nekem természetesen nem az volt az első, hogy hello, sziasztok, megjött az új apuci. Az ember ilyenkor nem így kezd, hanem próbáltam tisztázni, hogy én most itt vagyok és segítek mindenben. Amikor gyereknevelésről volt szó a legelején, ha bármi problémába ütköztem, egyből mondtam Dórinak, hogy ezt nem nekem kell megoldani. Nem voltam kompetens a dologban, hogy közbelépjek vagy leállítsak egy hisztit. Mindig mondtam, hogy Dóri, szerintem ezt vedd át. Aztán voltak olyan ügyek, amikor egy idő után azt mondta, erről meg erről a témáról most te beszélj, mondjuk a Marcival. Soha nem akartam azt mutatni nekik, hogy én vagyok az új apukájuk. Próbáltam mindig tiszteletben tartani, különösen, mert nekem is van egy kisfiam, hogy nekik is van édesapjuk, mesélte Makranci, aki nem akarta magát ráerőltetni a kedvese gyerekeire, különösen Zorkára, aki kezdetben ellenségesen viselkedett vele, el akarta üldözni, hogy pontosan mi történt, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról, Szinetár Dórával és Makranci Zalával is foglalkozik tehát a felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Gyereknap a Hobbi Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc Bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 000 forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi Áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy

0: A hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Látom.

0: hallgatok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
7: Drágám, megjött az új Európetrol étlap. Tudom, tudom, valami újat ennél, de legyen ütős, igaz? Figyelj csak, van új kalabriai csípős pizza, és hotthani pepperoni is. Igen, jól hallod, mézes csípős. Mm. És képzeld, az árak is szuperek. A Smashburger csak 2490, a pizzák már 2699 forinttól indulnak. Sőt, most minden pizza mellé ajándék szikszó jár. Én már rendelem is hozzá a hideg eperkrémlevesemet. Hogy hol találod? Európetrol étterem, Cegléd. Nézd meg az étteremcegléd.hu-n, vagy tárcsázd a 0630 501 01 18-as számot.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügyvizsgálati eredményeit. Súlyos vonalbaleset történt Nyománál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter, a határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok, kormányülési összefoglalók felülvizsgálata is. Ezen kívül Magyar Péter elrendelte az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését is. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz támadások áldozatainak száma, legalább 7-en meghaltak, köztük egy gyerek is, a sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Harkivban már 28 sebesültről tudni, Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területen áramszünet van. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszkij elnök további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita a Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Személyi sérüléssel is járó vasúti baleset történt Gyománál. A keleti pályaudvarról Lökösházára indult Békés Intercity, 5 kocsijából 4 kisiklott és megdőlt, de nem borult fel, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, hogy a jelenlegi információik szerint egy utas könnyebben, egy másik súlyosan megsérült. A MÁV vezérigazgatója és a miniszter is a helyszínre indult. Mezőtúr és csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
2: Az időjárásról.
11: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, a délkeleti tájakon lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzása 2 szűkített sávon halad. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki, a Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Remélem velem tartanak, utánam Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, utána pedig szokás szerint Vörös Nádi, és meg folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infokkal, nem sokára pedig rengeteg programot ajánlok. Maradjanak velem!
1: Szeglét Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a természetesen művészet című kiállításukon

0: A textillel foglalkozik, szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között. A Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között Rocksuli a fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Ceglédváros Önkormányzata.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét. Változatosan.
2: Itt vagy, my love, pár hosszú éve.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünköst vasárnap 6 különböző helyszínen Albert Hirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 45 perckor és 13 óra 50 perckor is indul borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. Részleteket kereshetik a Tixán vagy a Facebook oldalon. Mindenkit szeretettel várnak. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni, május 16-án Cegléden, a Malomtó széli futókörön. Szeretettel meghívják önöket a Méhek Világnapja alkalmából szervezett közösségi eseményre. Közösségi reggeli május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9 óráig helyszín, Cegléden a Szabadság tér a Kossuth szobor körül. A város szívében a Kossuth szobrot körülölelve állítják fel az asztalokat, hogy közösen indíthassák el a napot egy finom mézes kenyérrel. A friss kenyeret a helyi méhészek kiváló mézeivel kínálják, mellé pedig meleg teát szervíroznak. A reggeli jelképes adományért érhető el. Természetesen tetszőlegesen nagyobb összeggel is támogathatja a nemes célt. Az összegyűjtött adományokkal a városi vadvirágos szigetek létrehozását támogatják. Kérjük, jelezze részvételét, szándékát és a létszámot május 15-ig a következő címen cetkalapitvány@gmail.com. Információt lehet kérni a 20-as körzettel ellátott 438-59-89-es számon, vagy a 30-as 406-26-81-es számon. De nem csak közösségi reggeli lesz, hanem zöld Cegléd családi délután. És ez viszont május 22-én pénteken 16 órakor kezdődik a Szabadság téren és az Ordas közben. Helyi termelők és kézművesek vására, méhecskés foglalkozások, játékok kicsiknek és nagyoknak. Tegyük együtt zöldebbé Ceglédet, tehát közösségi reggeli az május 20-án lesz szerdán, reggel 7-től 9-ig, zöld Cegléd családi délután pedig május 22-én pénteken 16 órától. Mindenkit szeretettel várnak. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak hallatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétóth Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermek könyvtár. Minden szerdán 16 órától ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
6: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat méretünk. A jelenlegi számítások szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre keleten, délkeleten számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, illetve eredhet el az eső. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél, kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, este 8-ig övé a terep, utána pedig jön majd Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap, reggel 6-kor újra, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem velem tartanak. Na akkor Tali, visz, hall.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger. Shine bright like a diamond.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént az átadás, átvétele volt és jelenlegi miniszterek között. Idén is különleges válogatással jön a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadásátvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A Bicskei gyermekotthonban 20 évre visszamenő jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. A határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a kormányülés összefoglalók felülvizsgálatai is. Ezen kívül elrendelték Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásának soron kívüli előkészítését is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett az előző napi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az aszbeszt mentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen mondta, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta azt is, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson megyébe is került, az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte.
1: Az időjárásról.
7: Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 257. adásunkat hallják ma, 2026. május 14-én. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. No, hát kérem szépen, érdekes témákkal készültem. Már nemrégiben foglalkoztunk azzal, ha jelentős tényel, hogy éppen 70 éve indult meg a zenei képzés a Táncsics iskolában itt Cegléden. Erről már hallhattak egy beszélgetést, és abban elhangzott az is, hogy lesz egy remek koncert most május 16-án. A koncert két résztvevőjével fogunk majd beszélgetni. Itt lesz velünk Bori Viktor és Banai Szilárd is majd, úgyhogy velük kezdjük majd a mai beszélgetést. Reggelizzük körbe a teret. Ez egy érdekes kezdeményezés, amiben hát sok mindenki benne van, és közülük ketten fognak majd szintén érkezni ide a stúdióba. Itt lesz velünk Pataki Adina a Köztéttől, és itt lesz velünk majd Hecseri Hajnalka is, aki pedig a CETK-t fogja képviselni. Ők szervezik ezt a jövő szerdai eseményt, és hogy hogyan lehet erre fölkészülni, hogyan lehet ezen részt venni, erről fognak majd tájékoztatást kapni a műsor második részében. Induljon tehát a csütörtöki csatangoló első beszélgetése, irány a muzsika, irány a Táncsics iskola, és akkor halljuk, hogy hogy is mentek a dolgok. Hát jó pár évtizeddel ezelőtt, ha nem is 70 évvel ezelőtti eseményekről tudnak beszélgető társaim beszámolni, de azért jó pár évtizedet ők is láttak már ebből a történetből. Úgyhogy jöhet az első beszélgetés itt a csütörtöki csatangolóban.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatóink, nemrégiben hallhattak már egy beszélgetést azon apropóból, hogy a Ceglédi Táncsics iskolában 70 éve indult meg az a bizonyos zenei képzés, ami a mai napig is legendásnak számít. Ezt megünnepelendő lesz egy koncert május 16-án, 17 órakor kezdődik majd ez a koncert, és ennek kapcsán beszélgetek a koncert két résztvevőjével. Itt van velem Bori Viktor, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz! És itt van Banai Szilárd is. Szia, Szilu!
2: Szervusz, szia, és köszöntöm a rádió hallgatókat is szintén.
1: Fú, hát ez számotokra is egy esemény, hiszen ugye ti is oda jártatok a suliba. Egy picit meséljetek már arról, hogy egyáltalán hogy kerültetek ti a Táncsicsba? A szülői akaratra, vagy ti magatok vonzódtatok már akkor is csöbb gyerekként a muzsikához?
3: Összetem én, mint
1: Viktor.
2: Nézek rád, Viktor.
3: Mert nem egy időben jártunk.
1: Igen.
3: Úgy emlékszem. Hát nálam nagyon egyszerű, a nagyapám ott tanított.
1: Hát így egyszerű,
3: igen. Fizikát, úgyhogy én már jóval a iskola kezdés előtt bejártam a tanáriba, ott ültem az ölébe, stb. Már akkor kellemes helynek tűnt. Hát aztán meg, mivel már iskola előtt elkezdtem zongora órákra járni, kézenfekvő volt, meg gondolom odaírattak be ilyen egyszerű.
1: Te meg nem vitatkoztál.
3: Én meg nem vitatkoztam.
1: Igen, mert ez így jól esett neked. Szilu, nálad hogy volt ez?
2: Hát ugyanennyire egyenes út vezetett, szóval nekem is az édesanyám az alapítója a zeneiskolai ütőtanszakának.
1: Igen, igen.
2: És akkor így a zenei általános az eléggé tényleg kézenfekvő volt, úgyhogy nem is volt kérdés, vagy szóval ez így magától így adódott, hogy akkor természetesen az ikertesóma, van egy ikertesóm is, Viktor,
1: igen, igen.
2: Akkor oda fogunk járni.
1: Igen, igen, és nem bántad meg egy pillanatig
2: nem,
1: sem.
2: Nem. Ez egy nagyon-nagyon jó hely.
3: Ne, hát nem, hogy nem bántam meg, ez egy olyan életre szóló alapot adott, amiről csak elérzékenyülten tudok beszélni, főleg mostanában. Szóval ez egy védett környezet volt.
1: Aha.
3: Maradjunk abba. Mindentől függetlenül, attól függetlenül, hogy az ünneplő az a kisdobos, meg az útő.
1: Jó, abba. Persze, ez az egy, meg
3: ez
1: volt
3: egy, ez
1: még
3: egy
1: akkor,
3: különbség,
1: igen.
3: Volt. De ugye ne felejtsük el, én 68-ba kezdtem oda járni, ott régi vágású tanárok voltak, jó, fiatalok.
1: Persze, igen,
3: is.
1: Igen. De más hát, időszak volt az még, igen.
3: Igen, és hát amit megkaptunk ilyen zenei alapképzésben, Kodály apának köszönhetően nyilván, az valami egyedülálló, ez a mindennapos zeneóra és a éneklés, a furuljázás, a zeneiskolába járás, erről szólt az életünk.
1: Igen.
3: A gyerekkorunk. De gondolom más is így van vele, máshol is, aki ilyen zenei tagozatra járt, úgyhogy ez tényleg megalapozta a
1: igen, továbbiakat. Igen. Voltak meghatározó pedagógusok az életetekben, aki az egyértelműen oda vitt titeket, hát sok százan vagy több ezren végeztek nyilván itt a 70 év alatt gyerekek, és hát nem mindenkiből lett muzsikus.
2: De mindenképpen, igen. Mindenképpen. Nyilván a Iványos Erzsikerénit szerintem elsőként említhetjük, bár...
3: Aki a felsőbe tanít.
2: Vagy a felsőbe, igen. De a Palotinus Irénke néni az alsóba. Egyébként nekem volt egy nagyon kedves osztályfőnököm, még alsóban a Pelles Néva néni, akinek a unokájával aztán nagyon sokáig játszottam is együtt, a Mirkóval.
1: De jó.
2: Szóval, hogy igen, és amit esetleg még hozzátennék ahhoz, amit a Viktor mondott, nyilván a zenei képzésünk megalapozásához, hogy abba az időben talán most is valamelyest ez még él, hogy aki a zenei osztályba járt, az kivétel nélkül mindenki tanult zenét, tehát járt valamilyen hangszerre a zeneiskolába.
1: Igen.
2: És aki nem, az tényleg talán egy-két gyerek volt, de ott ez egész egyszerűen divat is volt, vagy hogy mondjam, egyfajta ilyen elvárás is volt, hogy akkor tanuljon valamilyen hangszeren, amellett, hogy egyébként minden nap énekóra és valóban furujáztunk,
1: meg szolfés,
2: énekeltünk, szolfés, igen, alapokat kaptunk, úgyhogy ez tényleg meghatározó.
1: Igen. Már ott egyébként megfogalmazódott bennetek az általánosban, hogy ezt a pályát választanátok, vagy ez egy későbbi dolog lett?
3: Hát ugye, ahogy Szilárd mondja, mindenki tanult egy hangszeren, most nyilván elkezdődött egy egészséges rivalizálás, tehát ugye a jobb zongoristák, nem tudom, a jobb hegedűsök, stb. És ez is egy ilyen motiváció volt, tehát nálunk is voltak páron az osztályban. Szerintem megemlíthetem a Varga Patyó, Kis Gabi, tehát rivalizáltunk is, és hát közben meg, hát akinek jobban ment, hát visszajelzések a tanároktól talán érdemes
1: erre
3: a pályára.
1: Fontos az is bizony, igen, igen.
3: És hát aztán ez így is lett.
1: Igen, igen, igen. És hát mind a ketten ott kötöttetek ki a zenei pályán aztán, és ezt sem bántátok meg, gondolom, azóta sem, mert nagyon lelkesen csináljátok.
3: Hát jó lett volna mondjuk ügyvédnek vagy orvosnak lenni, bizonyos.
1: Gondolod?
3: De egyébként meg hát persze, hogy nem. Tehát ez most már erről szólt eddigi életünk, és azt, hogy ez így is marad.
1: Igen. Mi volt az első olyan koncert vagy alkalom, amikor úgy igazából meg tudtátok mutatni a tehetségeteket, és úgy vissza is emlékeztek rá, hogy na, volt egy ilyen első, vagy nem volt ilyen első, hanem sok első volt? Vagy...
2: Nekem igazából ilyen konkrét egy koncertet nem tudok kiemelni, de maga a Táncsicsest, ami egyébként minden évben volt,
1: az bizony,
2: és az egy tényleg egy olyan ünnep volt, és volt egy olyan fajta emelkedettsége, meg ünnepélyessége, amin tényleg egy nagy dolog volt fellépni, és valahogy a zeneiskola keretei, vagy a zeneiskolával együttműködve úgy hozta az élet, hogy nekem ott volt lehetőségem viszonylag korán a dob felszereléssel megmutatkozni, vagy fellépni annak ellenére, hogy mondjuk én csellista voltam, tehát még nem jártam
1: a
2: ütőzni egyébként, mert viszonylag későn kezdtem el, de hogy ezek a Táncsicsestek mindenképp, ott egyébként mi jártunk a tesómmal ilyen irodalmi szakkörre, tehát ilyen színdarabokba is rendszeresen részt vettünk, szóval hogy ez a Táncsicsest az egy...
1: Hát a mai napig egy jeles rendezvény, az biztos. Igen, igen. Ez így van. Neked, Viktor, volt ilyen emlékezetes koncertet?
3: Volt, igen, amire úgy többször visszaemlékszem, pont az említett Kis Gabriellával, négykezes versenyek.
1: Aha.
3: És akkor volt egy pillanat, ami hát tényleg emlékezetes nekem. Vác ott volt, meg is van az emlékplakett, ahol, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy talán Frank Oszkárnak, aki az Összhangzottan könyvet is írta, volt egy darabja, és ott volt a szerző, és akkor ez egy ilyen első
1: példa. Egy jeles esemény.
3: Ugye, igen, és akkor dicséretet kaptunk, és úgyhogy körülbelül ez.
1: Igen, igen, igen. Most, amikor eljött ez az évforduló, akkor ugye hát többféle megemlékezés is zajlik, többek között lesz ez a szombati koncert. Erre való felkészülésben azért voltak változások menet közben, mert ugye elvileg hárman lettetek volna ott a színpadon.
3: Igen, tehát ugye tényleg már ősz óta tervezgettük András Tamással, akit ritkán hallható itt. És
1: de nem kell bemutatni a szemétszegléden.
3: Nem kell bemutatni, és hát ez egy ilyen klassz közös valami lett volna, hát sajnos családi okokból ő lemondta.
1: Igen.
3: És így maradtunk ketten, de megoldjuk.
1: Hát játszottatok ti már eleget ketten, nem?
3: Ketten, igen, úgyhogy voltak még többen is.
1: Igen.
3: Tehát hallott már a világ olyat, hogy dob és zongora
1: hogyne
3: együtt, úgyhogy ez biztos, hogy lesz. És hát mi vagyunk a végén, azért ugye fontos tudni, hogy a koncert gerincét a diákok produkciója adják.
4: Igen.
3: És a legvégén lesz egy ilyen rövidebb jazz blokk, amiben mi közreműködünk, és hát a többieket is képviselve, akik nem tudtak eljönni.
1: Persze, igen. Hogyan állt össze a műsor egyébként? Saját szerzemények, vagy feldolgozások lesznek inkább?
3: Most nem saját szerzeményekkel készülünk, hanem annyit elárulhatok, hogy klasszikus jazz darabokkal. De legyen az többi meglepetés.
1: Legyen meglepetés. A koncert helyszínéről még nem beszéltünk, hol lesz mindez.
2: A Kossuth Művelődési Központban 5 órakor szombaton.
1: Így van, tehát aki szeretne elmenni, az...
2: Nagyon sok szeretettel, és biztos, hogy nagyon színes műsor lesz, és mindenki megtalálja a kedvére.
1: Hát már csak a régi diákok közül is biztos, hogy nagyon sokan eljönnek majd, akik valamikor oda jártak, vagy a gyerekük, unokájuk jár oda, akár éppen most is. Tehát biztos, hogy nem lesz hiány közönségben, egészen biztos. Hát ez azért egy érdekes történet lesz, amikor a kicsik is megmutatják, meg a már öreg rutinosok is ott lesznek, és ők is megmutatják, hogy mit tudnak. Na hát, én nagyon drukkolok, hogy minél többen ott legyenek, és sikeres legyen ez a koncert, és méltó módon emlékezzetek meg erről a 70 éves évfordulóról, azért ez nem semmi.
2: Nagy hát, dolog.
3: Várunk is mindenkit nagy szeretettel.
1: Nagyon jó. A Cambori nevezetű csapat Dance című dalát gondoltam ide. Okay. Az nekünk megvan,
3: jó.
1: Úgyhogy ezzel búcsúzunk el most tőletek. Jó?
3: Hát végülis ketten csináltok a Szilárdot.
1: Azt is ráadásul, na szóval mind a ketten benne vagytok, úgyhogy mindenképpen ide illik, úgyhogy ezzel köszönöm meg nektek ezt a beszélgetést, és drukkolok nektek is, és természetesen mindenkinek, aki színpadra lép, és aki ott a háttérből is segíti ezt a szombat este, vagy hát inkább kora este, késő délután 5 órakor kezdődő koncert létrejöttét. Úgyhogy Bori Viktor és Barnai Szilárd, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük.

0: Bori Viktorék felvétele után pedig jöjjön a mai második beszélgetésünk, ami egy különleges rendezvényről szól, melynek címe, mint már említettem, reggelizzük körbe a teret, egy különleges esemény sorozatra várják az embereket. Egyrészt a köztét, másrészt a Cetka is ott lesz majd, és nálunk is itt lesz. A köztéttől itt lesz Pataki Edina, a Cetkától pedig Ecseri Hajnalka, akik a jövő szerdai, május 20-ai eseményről fognak majd beszélni nekünk, hogy kinek érdemes oda kimenni, és hogyan készüljön föl erre a különleges, és igen, csak korai eseményre, hiszen reggel 7-től 9-ig tart majd ez igazából. Na, szóval mindenről bővebben a következő percekben, a már is induló interjúban.
1: Csütörtöki csatangoló.
0: Nem is tudom, kedves hallgatóink, hogyan köszönjek jó reggelt, vagy jó reggelit, vagy mi is lenne itt a helyes köszöntés, mert hogy egy jó reggeliről lesz szó a következő percekben. Bizonyára többen értesültek már róla, hogy reggelizzük körbe a teret címmel lesz egy különleges esemény most május 20-án szerdán a reggeli órákban. Hát erről fogunk beszélgetni itt a szervezőkkel, a köztét elnökével, Pataki Edinával, és a Cetka kuratóriumi tagjával, Ecseri Hajnalkával. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szia Gábor.
2: Szia Gábor!
0: Hogy jött ez az ötlet egyáltalán, hogy ilyen módon is megmozgassátok egy kicsit a ceglédieket?
2: Elkezdem én egy pici bevezetővel. Ez a nagyszerű ötlet, ez a Cetkától jött,
0: no,
2: hogy reggelizzük körbe a teret méhek világnapján,
0: igen,
2: és felkértek minket, hogy segítsünk benne, úgyhogy mi ennek nagy örömest szert is tettünk. Örültünk neki, hogy végre ismét együtt dolgozhatunk helyi szervezetekkel, mert hogy ugye azért a köztétnek mindig is célja volt ez, hogy együtt szervezzünk olyan rendezvényeket, uh-huh, olyan eseményeket,
0: pontosan,
2: amivel meg tudjuk mozgatni a város lakóit, kortól függetlenül, úgyhogy itt köszönöm szépen is, hogy meghívtatok erre minket, és hát reméljük, hogy majd még lesz további folytatása is az együttműködésnek.
0: Úgy, egy másik rendezvényről is fogunk majd beszélni, de egyelőre maradjunk ennél a jövő szerdainál, pontosabban május 20-a szerdai rendezvénynél. Hát reggel 7-kor már ott kell kukorékolni, ezek szerint, aki szeretne részt venni ezen, ugye?
3: Igen, korai a rendezvénynek a kezdete.
0: De azért reggeli.
3: De reggeli, így van, és a 7 és 9 közötti időszak az azért lett így meghirdetve, mert hogy a gyerekek akkor még mennek óvodába, vagy mennek iskolába, is tudnak csatlakozni esetleg szülőkkel, vagy a csoportok ugye az első órában el
0: akár
3: tudnak jönni,
0: igen,
3: akár,
0: igen. Uh-huh.
3: Illetve a bölcsödéseket is várjuk nagyon sok szeretettel, de aki esetleg később érkezik, mondjuk 9 óra, fél 10 környékén, azt is nagy szeretettel várjuk.
0: Nem fog éhen maradni.
3: Nem fog éhen maradni.
0: Ez az a méhek világnapja, hát akkor nyilván a méz csak bekerül az étrendbe, ugye? Ugye?
3: Így van.
2: Igen, tehát ennek azért egy edukációs jellege is van. Ugye szeretnénk felhívni a fontosságát arra, hogy mit is jelentenek a méhek, mert ugye
0: bizony,
2: azért nem véletlen, hogy erre a napra tettük ezt a reggelit, úgyhogy gyakorlatilag ezért van a méhek világnapján. Több intézményt is meghívtunk, megkerestünk, és már elég szép számmal jelentkeztek. A jelentkezés az péntekig.
3: Pénteki határidő, igen, és azért nagyon fontos nekünk, hogy ne legyen élelmiszerpazarlás, tehát hogy tudjuk,
0: persze,
3: hogy körülbelül hány fő érkezik, tudjunk készülni asztalokkal, mézes kenyérrel, reggelire, és az is nagyon fontos, azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy annak érdekében, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, kérjük a résztvevőket és csoportokat, osztályokat, hogy hozzanak magukkal saját kulacsot, poharat a reggeli teához, mert hát teával is készülünk a reggelihez.
0: Igen, igen. Ha valaki lecsúszna erről a bejelentkezésről, és esetleg éppen előző este döbben rá, hogy lesz egy ilyen rendezvény, akkor ő nem is tud menni.
3: De őt is szeretettel várjuk.
0: Lehetséges azért.
3: Őt is szeretettel várjuk, természetesen ő is jöhet a rendezvényünkre.
0: Igen, igen. Hát a méhek, ugye tudjuk, hogy méhek nélkül nem lenne a földön élet gyakorlatilag, ugye? Tehát nem is tudom, ki mondta már, melyik tudós, hogy kipusztulnának a méhek, akkor
3: nem lenne
0: záros határidőn belül az emberiség
3: is. Nem lenne zöldségünk, semmit sem lenne, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy éljenek a méhek, és nagyon fontos a mikroklíma szempontjából is, úgyhogy ezért is tervezzük azt, hogy az adománygyűjtés után egy pályázatra majd mini mélegelőkre lehet pályázni a városon belül, a közterületekre terjesszük ezt ki, és nagyon reméljük, hogy sok pályázó jön majd, aki szeretné ezt megvalósítani, ezeket a mini legelőket.
0: Több helyütt hallottunk már ilyenről. Cegléden nincsen egyelőre ilyen mélegelő, igazából, amit konkrétan erre jelöltek ki?
2: Önkormányzat által fenntartott területen van mélegelő, tehát van olyan terület, kisebb területek, amit nem kaszálnak, vagy nem mindig olyan rendszerességgel kaszálják, ahogy azt az ezt megelőző időkben tették. Ehhez volt is kihelyezett táblák, de egyéb mélegelőről még nem tudunk Cegléden, úgyhogy bőven itt van az ideje szerintem, hogy terjesszük ezt, és megismertessük a lakosságot azzal, hogy mennyire fontos is ez a dolog, és hogy miért is van szükség a méhekre, miért kell őket óvnunk, és hogy miért kell olyan környezetet teremtenünk, ami megfelelő számukra.
0: Persze. Ha oda kimennek gyerekek, felnőttek, akkor hogy kapják meg ezt a kis mézes kenyerüket, milyen formában?
3: Lesz egy információs pult, ahol az adományokat gyűjtjük egy adománygyűjtő ládában.
0: Ez is fontos, igen.
3: Igen,

0: pályázat útján döntjük majd el, hogy hova is kerülnek ki ezek a mini mélegelők.
1: Reméljük, vannak már ötleteitek, gondolom.
0: Hát úgy körülbelül igen, már felmértük a terepet, de nyilván az is fontos, hogy mennyi adomány gyűlik be, amiből mennyit fogunk tudni megvalósítani, reméljük minél többet.
1: Igen, hát ezek a legelők már az idén tudnak működni, vagy inkább jövőre?
0: Kérjük a pályázatot, akkor nagy valószínűséggel még ezt idén létre tudjuk hozni. Így van.
1: Az nagyon jó. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor tényleg a méheknek is jobb lesz, és ezáltal az embereknek is jobb lesz, és ilyenfajta közösségi esemény azért nem gyakran volt itt Szegléden az elmúlt időszakban, úgy emlékszem.
2: Én nem tudok róla, hogy lett volna ilyen közös reggelizés, és ami még nagyon fontos, és ez is szerintem a közösség erejét mutatja, hogy ceglédi méhészek ajánlanak fel méhet ehhez a mézes kenyér reggelihez. Úgyhogy itt is azért meglátszik az, hogy minél többen dolgozunk egy projekten, és minél többen tesszük bele azt, amit tudunk, az annál sikeresebb lehet.
1: Bizony, bizony. Ugye itt egy másik rendezvényt is említettünk, ami nem sokkal később lesz, május 22-én pénteken, Zöld Cegléd, mint közösségi tér. Ez teljesen másról szól, vagy azért rokon ez a két rendezvény?
2: Ez teljesen rokon olyannyira, hogy most a Zöld Cegléd az gyakorlatilag a mézes reggeli folytatása. Egy, ami nagyon fontos, ugye, hogy a pályázati műveket, azokat majd a Zöld Cegléden lehet leadni.
0: Ja, lesz egy rajzpályázat is, vagyis van hirdetve egy rajzpályázat is ezzel
1: fontos
0: kapcsolatosan. Élet a mélegelőn címmel írtuk ki ezt a rajzpályázatot, és itt tulajdonképpen szabadkézi rajz, festés, illetve újrahasznosított művészettel, tehát képek újságpapírból, kupakokból, természetes anyagokból lehet készíteni, levelekből, ágakból, és a leadási határidő az május 22-e péntek 16 órakor kezdődött Zöld Cegléd eseményen lesz, ezen a családi eseményen, és ezeket a rajzokat későbbiekben szombatra átvisszük a fiatal alkotók műhelyébe, hiszen ott lesz egy fiam piknik, természetesen művészet esemény, ahol az odalátogatók is megcsodálhatják ezeket a rajzokat, és felkértük a fiatal alkotók műhelyének alkotóit, hogy bírálják el ezeket a rajzokat, tehát, hogy szakmai hitelesség érdekében legyen elbírálva ez a rajzpályázat, és a nyertes alkotásokat pedig május 29-én ig bíráljuk el, és jutalmazzuk. És hát a jutalmak, a díjazás az a méhészek által felajánlott értékes mézcsomagok, illetve a legkreatívabb alkotó vagy alkotók az osztályának vagy csoportjának részére közös látogatást nyer egy ceglédi méhészetbe.
1: Jó, ez egy izgalmas dolog. Nekem volt egy tanító bácsim még általános iskolás koromban, és ő méhészkedett, és elvitt minket, megmutatta az ő kis méhészetét, és nem kellett félnünk, nem csíptek meg a méhecskék, és ő elmondta, hogy esténként egyébként azt szereti legjobban, amikor hazamegy, és már méhek elültek, akkor oda kimegy, odahajtja a fejét a kaptárhoz, és hallgatja az ümmögést, és akkor úgy megnyugszik. Ugye? Ilyen hatása is lehet a méheknek.
2: A természet hangjai.
1: Így van. Ugye a két előbb említett esemény, tehát a reggeli is, és a Zöld Cegléd is a Szabadságtéren lesz.
2: Igen, a Zöld Cegléd is a Szabadságtéren lesz. Olyannyira, hogy nem is a bazársoron lesznek a termelők, hanem ők is a Szabadságtéren, úgyhogy mindent ott egy helyben megtalálnak. Szóval, hogyha valaki kihozza a pályaművét leadni ott nálunk a köztétnél, akkor maradjon ott, mert nagyon szívesen látjuk, ugyanis megint lesznek helyi termelők és kézművesek, lesz kézműveskedés, lesz méhész bemutató, úgyhogy nagyon színes programokkal várjuk majd az odalátogatókat.
1: Nem lesz unatkozás.
2: Nem lesz unatkozás, akár ott is lehet vacsorázni. Aki szeretné.
1: A körbe lehet vacsorázni.
2: Utána pénteken körbe vacsorázzuk.
1: Igen. Fú, hát az időnk nagyon elszaladt, de nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat. Tehát május 20-án szerdán reggel 7 és 9 óra között nagyjából lesz ez a bizonyos reggelizzük körbe a teret, a Szabadságteret, és két nappal később, 22-én pénteken, pedig délután 4 órakor kezdődik majd a Zöld Cegléd, mint közösségi tér.
2: Én majd csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogyha valakinek túl sok volt az információ ebben a rövid időben, hogyha a CETKÁ-t vagy a köztétet megkeresi, akkor nagyon szívesen segítünk eligazodni.
1: Természetesen, és akár az interneten is megtalált.
2: Igen.
0: Mindenről információt kapnak a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, illetve

0: cetka.hu-n.
1: Hogy ezzel nincsen gond. Fú, na hát nagyon drukkolok, hogy jó sikeres rendezvények legyenek ezek, és nagyon szépen köszönöm az értékes információkat a Köztét elnöke Pataki Edina, és a CETKA kuratóriumi tagja Ecseri Hajnalka volt a vendégem. Sok sikert lányok, és várjuk az eredményt.
2: Köszönjük szépen.
1: Züm.

0: Nos, kedves hallgatók, eddig tartott a csütörtöki csatangoló 257. adása 2026. május 14-én. Köszönöm a figyelmet, és számítok rá természetesen a jövő héten, ugyanígy csütörtökön 6 és 7 óra között, és természetesen a hét többi hétköznapján is jövök majd 6, illetve 7 óra után egy-egy érdekesnek és aktuálisnak szánt interjúval. Köszönöm még egyszer a figyelmet, és maradjanak velünk itt a 92.5-ön. Sok jó zenét és sok jó dumát is fognak még hallani ma, úgyhogy jól teszik, hogyha velünk maradnak. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes csütörtök estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak, jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglédrádió.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglédrádió felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldje el nekünk, tehát 0635-925-925-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de a romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet valljon, mielőtt a másik elutazna. De további gyakori kliséik a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszert feltörnek pár gomnyomással, vagy azt, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédrádió.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival. Tartsanak velünk!
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével!

0: Ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékben vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy-két sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy kort narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz. Nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerülje a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenségig nagyíthatóak minőségromlás nélkül. Bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette. Ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat. Illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleg és időtartamban képesek sprintelvel futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak. Egyébként érdemes, hogyha ebben a témában érdeklődik valaki, érdemes megnézni jó néhány részt abból a sorozatból, például mikor valaki egy épület oldalán lóg, megpróbálták bizonyítani, hogy az ujjakkal kapaszkodva a peremen tényleg meddig lehet megtartani magunkat, és hát az a valóság, hogy néhány másodpercig nem, hogy még aztán visszahúzni magunkat, meg minden ilyesmi. Páran biztosak képesek rá, és ilyenek a filmek főhősei, de azért nem sokan vannak ilyenek. Hogy önt mi zavarja a filmekben, milyen klisé az, amit a legjobban utál, elküldheti a 0635-925-925-re.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerő. Köszönöm.

Sosem köszönnök el abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál, ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés, fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal, vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból, vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgokat és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva,

0: Igazi felüdülés nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A gyilkoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum, tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban, köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva meg semmi, nem tudják mennyi volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizetett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha a nyugati pályaudvarról van szó is, át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugati, és akkor hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete, amikor telefonon kér valaki segítségét, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ért belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete, amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, s mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szoktak történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom, pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgyis történni fog. Zoltán üzenete. A férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Magyar parfümtól vagyok, buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, a Ceglét rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetre igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyben lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete, ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteniük a Földet. Nagy szerencsénkre, szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb, de igen, tényleg szinte bármilyen támadás, az mindig Amerika felé irányul, de hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles, tehát hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól, ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani, ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóság sokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Köszönjük!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Márk üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Ceglét hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit Márk utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhős csaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következőt küldte el, amikor a főhős már rég visszavonult, egy lehetetlen küldetés teljesítése után természetesen, de mégis megkeresik, mert csak ő segíthet. Hát igen, vannak ezek a tipikus nagyhősök, akiket ilyenkor össze kell szedni, de hát ugye Chuck Norris is ilyen volt, ő bármikor jött, megmentette a Földet, vagy hogyha valaki ismeri a Galaxis útikalauzt, nem, a Galaxis őrzőire gondoltam, akkor Kevin Bacon még ilyen nagy hős, akit hát tulajdonképpen az egész univerzum a szájára vesz. Tűsarkú cipőben és kosztümben mászkál otthon az asszony, például az Egy kapcsolat szabály című filmben, ezt Kati írta nekünk, rengetegszer, és a eleve az is nagyon furcsa, hogy Amerikában valamiért népszerű az, hogy cipőben vagyunk a lakásban. Én éltem kint, nem akarom ezt többször hangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és ott tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig, mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárványítva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edith üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, ösztönöznek, és mindent érintetlenül ott hagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt ott hagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h-nál is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akadjon munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó,

Konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacba söpör bele az ember, és nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő hangja van. Minden esetre ők így ledarálják a maradék ételt, és akkor erről ennyit. Ez az európai filmekben annyira nem népszerű dolog. Attila írja, hogy rengeteg ilyen van, de a legidegesítőbb, mikor az autó mögé bújnak a golyózáporban, az autók ezek szerint páncélozottak. Megbeszélik egy sötét helyen, hogy maradjanak együtt, 2 perc, miután mindenki külön témfereg. Igen, hát el is 2 perc után már hiába beszéltek meg bármit is, mindenki egyedül kerül egy olyan szituáció,

0: haladunk ott az ajtónál. Nagyon fura, de igazad van, köszönjük. Gergely pedig azt írja, hogy a programozó, aki beüt pár karaktert, és ezzel egy szempillantás alatt megírta a programot, ami mindent is megold. Hát ez teljesen igaz, ennyire jók vagyunk. És hogy milyen filmes klisék vannak még, amik zavarják legalábbis a Cegléd rádió hallgatóit, azt derítsük ki az utolsó blokkunkban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a téma lezárása, mert szerencsére rengeteg válaszunk van, de mára ez lesz az utolsó blokk, úgyhogy maradjanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd rádió.

0: A hat lövetűben 30 golyó van, ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye, vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, akik nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban, írja nekünk Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés, te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbara azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés, nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésen. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtt ételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is, aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított, szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog, villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázatlan dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejöhessenek, ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van. És nézzünk még egyet Brigittától. Mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra. Például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia. Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Ceglét hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Szeglitrádióban.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál Kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-ig lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Manfred Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtolvajok buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfüm tolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomállomásnál Kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtolvajok buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A Ceglédár Show-ban.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklót Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás átvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az adatokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárca vezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgépalkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomállomásnál Kisiklót vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklót Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdony és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.